legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Budapesti Rádiót. Ha van szexárd is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Alszik a város, még ébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: és a tegnap slágerei. Rádió Andrész.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. Még marad a jobbára napos csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelet többfelé élénk keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul. Holnap északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3 plusz 7, délután 13-19 fok lesz.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Jó reggel, szép napot kívánok, 6 óra múlt 3 perccel, ez az Antrit reggel, szeptember, követően október 13-án kedden járunk, én Vörös Levente vagyok, és persze folytatjuk közös ébredezésüket. Nekem még mindig nehéz átállni erre az októberre, én mindig 9. hónapot írok, mindig szeptembert mondok, de most már egyre közeledünk a télhez. Túléltük a hétfőt is, innentől remélhetőleg már csak lazább a hét. Időjárás terén viszont picit hidegebbről indulunk, mint tegnap. A hőmérők ezúttal 7 fokot mutatnak, és 16 Celsius lehet a maximum felhők nélkül. Csapadékkal sem kell ma számolni, ez tök jó, úgyhogy nekiugrunk a reggelnek mindjárt. Kibontjuk részletesebben is, hogy mire számíthatunk, aztán a hírekből böngészünk, és indulunk ünnepelni, felcsapjuk a kalendáriumot, na meg a horoszkóp sem maradhat el. Addig pedig Hathaway érkezik, meg a Vladislav, vagyis a What is Love. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Az Arián meg az introvertált alatt 6 óra 11-kor. Jó reggelt, ez az Andris reggel. Október 13-án járunk. Ahogy ígértem, gyorsan ránézünk az időjárásra, de tényleg csak gyorsan. Jelenleg 7 fokot mutatnak a hőmérők, derült az égbolt, bár ezt még annyira nem láthatjuk, hisz nem kelt még fel a nap. Ma nyugodt őszies időre érdemes számítani, az indiányának ugyan már vége, de azért még 16 fokot mutatnak majd a hőmérők a nap folyamán, és egyébként mellé jön majd a napsütés, amit tegnap nagyon vártunk, nagyon hiányoltunk, és most akkor itt lesz. Őszi ruhát ajánl az időkép, ez nagyon fontos, már a réteges öltözet a korareggeli órákban is elkél, hát ez ilyenkor a legrosszabb. Délután már nem kell csak egy pulcsi, vagy esetleg reggel még egy kabát, de az már este megint nem kell, vagy délután, tehát össze-vissza van az egész. Az a lényeg, hogy rétegesen öltözködjön, és figyeljen erre különösen. A pollen szezonról, pollen jelentésről is pár szót, a kültéri allergén gombák vannak még magasan jelen a levegőben, minden más pedig alacsony, avagy nincs is, úgyhogy óvatosan, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor forduljon orvoshoz. Egyébként fronthatás nincs felettünk, viszont itt a reggeli hidegben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, és azért a napos idő majd pozitívan hat a hangulatunkra, ezt kell tudni a mai napról. A megfelelő folyadékbevitel nagyon fontos, illetve a most már lehet a vitaminokat is bevinni, ehhez hozzájárulnak nyilvánvalóan a gyümölcsök és zöldségek, meg kell alapozni a téli immunrendszerünket. No, akkor vessünk egy-két pillantást a hírekre, egyből kezdjük akkor helyi hírekkel. Egész héten zenés programokkal készülnek az évfordulóra Szekszárdon, méghozzá a Városháza felavatásának a születésnapját ünneplik. 1846. október 18-án avatták fel ugyanis a szekszárdi városházat, és Liszt Ferenc a megnyitó alkalmából hangversenyt adott a Vármegye háza dísztermében. Erre a 180 éves évfordulóra most emlékezik majd az önkormányzat október 18-a, valamint 22-e között zenei ünnepség sorozattal több helyszínen is. A részleteket az antrit.hu oldalon is megtalálja. Aztán ne feledje, ma 15 órási kezdettel a Merák elleni küzdelem jegyében sétálnak majd itt Szekszárdon a Szent István térről, a Garai tér érintésével, a Széchenyi utcán keresztül a Szent János és Pál, azaz kórházi kápolnánál felfordulva a Bezeredi utcára, a Béla király téri végállomással fog majd haladni az útvonal, és a közúton mennek majd a program során, úgyhogy félpályán is haladnak, lesznek lezárások, időlegesen persze korlátozások, ezekre mindenképpen figyeljen, ha 15 órakor akár a városban autókázna. Aztán egy jó hír így egész Magyarországnak, meg külhoni testvéreinek, elfogadták ugyanis Ukrajnában a magyar nyelvű oktatást biztosító törvényjavaslatot. Az ukrán parlament 266 képviselő által megszavazott előterjesztéséről van szó, ami a nemzeti kisebbségek nyelvén folyó oktatásról szól. Jogszabály kulcsfontosságú egyébként az ukrajnai Európai Uniós csatlakozási folyamatban. A magyar kormány múlt héten jelezte, hogy nem akadályozza tovább a csatlakozási tárgyalások második és harmadik klaszterének megnyitását, ha elfogadják ezt a szabályt. A törvényjavaslat egyébként az iskolai oktatásra, oktatási dokumentumok kiállítására, a külső értékelések lebonyolítására, valamint az oktatási intézmények különleges jogállásának megőrzésére vonatkozó szabályokat módosítja. A lényeg az, hogy az oktatás nyelve továbbra is az ukrán marad, viszont a törvény biztosítja, hogy az ukrajnai őshonos népei és az Európai Unió valamelyik hivatalos nyelvét beszélő kisebbségek a saját nyelvüket is használhassák az ukrán mellett az oktatás során. Továbbá a törvény lehetővé teszi a nemzetiségi oktatási intézmény státuszt azon iskolák számára, ahol a tanulók több mint 50%-a valamely az EU-ban hivatalos nyelvnek számító kisebbségi nyelven tanul. Ugye a magyar hivatalos nyelv az EU-ban, és így hát az Ukrajnában élő magyar kisebbségnek is lehet majd erre lehetősége. Aztán egy elég vérfagyasztó hír, az AfD ifjúsági szervezetnek egyik képviselője és vezetője elég érdekes képet tett közzé közösségi média oldalán. Ugye itt a szélső jobboldali német, jelenleg legerősebb német pártról van szó, ez az AfD, és Magyarország egy részét is a nagy Németország térképre rakták. A német egység azt jelenti, hogy az összes német egy országban él, a Németországban. Ezt írta az AfD ifjúsági vezetője az X-en, a korábbi Twitteren. Ez, hát hogy is mondjam, nem tudok szépen fogalmazni, úgyhogy folytatom, hogy mit írnak a 24.hu cikkében. A politikus Ausztriát, Luxemburgot egy az egyben Németországhoz csatorná, ahol Svájc nagy részét is, de Franciaország, Olaszország, Belgium, Lengyelország és Magyarország sem maradna érintetlen. Magyarországból például Sopront és környékét tenni a német birodalom részévé. De egyébként nagyon érdekes kép volt ez tényleg, és hát azért 1930-ban repített vissza, végül pedig a bizonyos illető lemondott, miután felháborodást keltett ezen posztja, lemondott az AfD ifjúsági szervezetében betöltött vezető tisztségéről, és le is vette a posztját, úgyhogy hát nem tudom, talán gyakorolt egy kis önmérsékletet, vagy én nem tudom, nem akarok nyilatkozni, maradjunk annyiban, hogy nem voltak jók azok az 1930-as évek, úgyhogy ne ismétlődjön meg, nyilvánvalóan ez a cél. Úgyhogy nagyjából ennyi, amit tudni kell, így a reggel hirtelenjében megyünk tovább, hamarosan köszöntjük névnaposainkat, a születésnaposokat, elárulom, hogy milyen évfordulók vannak a mai napon, és természetesen belekukkantunk majd, mit jósol önnek már a horoszkópja. Elő viszont Zomber, meg a Homewrecker, itt az Antriton, jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel!

0: minden a pénzről szól a mai világban. Már e felé haladunk, mely a énekelt, ez volt az All About the Money, itt az Antriton. Jó reggelt, ez az Antrit reggel 6 óra 24-et üt már az óránk, és akkor gyorsan, ahogy ígértem, megnézzük, hogy kiket köszönhetünk ma fél hét előtt, tehát 6 perccel. Az év 286. napján járunk, még 79 ma hátra, az Edék, valamint a Kálmánok ünnepelnek ma, hát nekik jár akkor a taps. Egyébként az Ede férfi név az Edward, Eduard nevek német rövidülése, a Kálmán pedig török eredetű régi magyar személynév jelentése maradék, életben maradt. De vannak még egy páran, nem is olyan sokan, Ében, Edgar, Eduard, Edward, Edvarda, Fatima, Fatime, Jagelló, Jakab, Jákó, Jákob, Jakus, Káleb, Romulus és Teofil. Hát számukra is sok boldogságot kívánunk. Mindjárt köszöntjük a születésnaposainkat is, előbb viszont még itt van Szia, meg a Gimme Love. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel.

0: Alice a Keys, meg a Fallin, mekkorada lesz. Egy perccel fél hét után járunk, jó reggelt. Ez az Antrit reggel, október 13-án, kedden, amikor is már a születésnaposainkat köszöntjük, mert hogy eljött az ideje, hogy őket is ünnepeljük. Ezen a napon született Margaret Thatcher, brit politikus, Nagy-Britannia korábbi miniszterelnöke, illetve Paul Simon, amerikai énekes zenész, a Simon and Garfunkel duónak a Simon tagja értelemszerűen. De ma ünnepi születésnapját Sacha Baron Cohen, brit komikus, és persze színész, akihez olyan filmek köthetők, mint a Kazakh nép nagy fehér gyermeke menni művelődni Amerika, azaz a Borát, vagy éppenséggel a Diktátor. Szerintem egészen kivételes tehetség. Na hát ünneplésként egyszerre szóljon nekik egy
1: Happy Birthday!
0: Aztán pedig a dalok mindjárt, aztán megyünk, bekészítem a kalendáriumot is, maradjon velünk!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök.

0: széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
5: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Második Tolnamegyei Lóegészségügyi Konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18.000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30-309-21-42-es telefonszámon vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
6: Ennyi volt a reklám. Yeah! Antrit reggel.

0: Lady Gaga énekelt, 7 perccel járunk, 3-4, 7 előtt, jó reggelt, ez az Antrit reggel, és hogy ígértem, megnyitjuk akkor a kalendáriumot, megnézzük, hogy mi történt a mai napon, mire emlékezünk ma. 1235-ben megkoronázták II. Endre magyar király fiát, azaz IV. Bélát. 1775-ben ugrunk, ekkor alakult meg az Amerikai Egyesült Államok haditengerészete, a US Navy. 1860-ban Bostonban egy ballonról elkészítették az első légi felvételt, ma pedig már ugye tudjuk, hogy igazából drónokról is lehet fotózni, még csak helikopter se kell hozzá, nem ballon, még ilyenek. 1964-ben az SKP központi bizottsága leváltotta tisztségeiről Nikita Szergejevics Hruscsovot, 1976-ban pedig első alkalommal látták meg elektron mikroszkópon át az Ebola vírust. 1976-ban szintén ezen a napon az ekkor már az Amerikai Egyesült Államokban ismert és népszerű Aerosmith együttes megkezdte első európai turnéját Liverpoolban. 1987-ben az USA először vetett be delfineket háborús célokra a Perzsa-öbölben, és akkor itt jön a kérdés, hogy tessék? Az USA először vetett be delfineket háborús célokra a Perzsa-öbölben, csak hogy biztos legyen, elmondtam még egyszer. Végül pedig 2021-ben William Shatner három másik utassal együtt elrepült az űrbe, a New Shepard hordozó rakétán a Blue Origin nevű szuborbitális kapszulában, jelentsen az bármit is, ezzel az a lényeg, hogy 90 éves, 6 hónapos és 22 napos korában ő lett a legidősebb ember a világűrben. No, hát akkor ennyit a kalendáriumról, zakatolunk tovább, ránézünk gyorsan az időjárásra, kezd felkelni azért már a nap, és természetesen a tegnapi sport eredményekből is szemlézünk, aztán tényleg megnézzük, hogy mit jósol önnek a horoszkópja. Elő viszont Rihanna, meg a Panda Replay, itt az Antrit, jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: Jó reggelt, ez az Antlit reggel, nem egész két perc múlva már 3/4 hetet üt az óra, és ahogy gyorsan ígértem, ránézünk az időjárásra. 7 fokot írnak a hőmérők, a mai napon pedig többnyire derült égboltra, napsütésre lehet számítani 16 fokos maximummal, a ruhatip pedig őszi ruha az időképen, és én már a réteges ruhát ajánlom, tehát reggel pulcsi, egy vékony kabát már bőven elfér, és akkor ez akár este is jó lehet, mert este is visszahűl azért a levegő. No de, nézzük akkor a sporthíreket, ahogy ígértem. NB2-es fordulót rendeztek például tegnap, ahol a televíziós meccsen a BVSC Zugló és a Soroksári SC játszott, végül a Zugló 5-2-re nyert, illetve hasonlóan gólgazdag meccs volt a Coventry meg a Newcastle között is a Premier League-ben, a hazaiak 4-1-re nyertek. Egyébként asztali tenisz Európa bajnokságban Ljubljanában Szántosi Dávid, András Csaba és Szudi Ádám is győzött a délelőtti selejtező csoportjában, majd mindkét párosunk, az András Szudi, valamint a Szántosi és a holland párja De Boer is tovább jutott a selejtezőből. A hölgyeknél Nagy Judit kikapott ugyan, Péteri Johanna viszont 3-0-ra nyert. Hát ez minden, amit a sportról tudni kell. Megyünk tovább, most már tényleg a horoszkóp lesz terítéken, úgyhogy a mérlegek készülhetnek, mert velük kezdünk elő, viszont this is how we do it. Jó reggelt!
1: Antrit reggel!

0: This is how we do it. Megmásíthatatlan 90-es évek, mondta Jordantól a This is how we do it. Itt az Antit reggelben, jó reggelt, 3 perccel múlt már 3:47, és akkor megkezdjük a napi horoszkópunkat a mérleggel, mert hogy ők nekik a havában vagyunk. A mérleg hamar minden tanulságot leszűrt egy régi ballépése után, akkor felesleges a kesergés, mert csupán akadálya a tovább lépésnek. Tanuljon meg felejteni, hogy lelke megkönnyebbedjen. Van ilyen szó egyáltalán? Inkább megkönnyebbüljön. Az égiek már megbocsátottak önnek, ideje, hogy ön is így tegyen. Bár ma még több igénye lehet a magányosságra, azért menjen társaságba is. Ne mondjon nemet, ha hívják. A macskája sovány vigasz. A Skorpió az utóbbi időben nagyon is túlhajszolta magát a munkájában. Nem is csoda, ha végül valamilyen betegség leverheti önt a lábáról. Ne tartsa méltóságán alulinak elfogadni egy öreg asszony bölcs tanácsait. Pénzügyekben is tanácsra szorulhat, fontos döntést semmiképp se hozzon addig, amíg egy szakértővel nem tanácskozott. A mai nap erre amúgy sem alkalmas. Kerülje a nagy áruházakat is. A nyilasnak a családi élet harmóniáját egy kellemetlen esemény zavarhatja meg, de mindennek elejét veheti azzal, ha nem akar mindent a maga szája íze szerint elintézni. Ön nehezen viseli el, ha egy családtagja irányítani akarja, most mégis úgy tűnik, az illetőnek igaza van. Az akaratosságát ma inkább valamilyen sportban kellene próbára tennie. Fusson, ússzon, táncoljon, vagy másszon egyet. A bak sajnos a hétvégére is hagyott magának kötelezettségeket, ezért aligha kerülheti el, hogy egy kicsit tevékenykedjen. Ám már a nap elején végezze el, amit el kell végeznie. A továbbiakban ugyanis sok szórakozásra, szerelemre és jó ételekre van kilátása. Szerencsére jó paszban van, ezért bírja majd erővel. Túrázhat vagy ellátogathat egy közeli városba. A vízöntőt a kapcsolatok házán áthaladó Jupiter a kapcsolata törvényesítésére hívja fel a figyelmét. A vízöntőnek, ha nincs még igazítása, akkor most találhat. Ha viszont biztos a választottjában, akkor akár készfogóra is sort keríthetne vele. Ha nem így van, akkor valószínűleg épp ideje, hogy véget vessen a kapcsolatának. Ismerje el a felelősségét, mert csak így léphet új utakra. Egy biztos, tovább kell fejlődnie. A halaknak szívügyekben mostanában egyre nagyobb szerencséje lehet, de ha nem ismer mértéket és egyszerre több vasat is tart a tűzben, akkor könnyen az lehet a vége, hogy mégis hoppon marad. Legyen úrrá mohó és elégedetlen természetén. Adjon magának több esélyt a boldogságra, de úgy, hogy azzal a másik embernek is ad és nem elvesz tőle. Akiben nem biztos, arról jobb, ha eleve lemond. No, itt megfelezzük a dolgot, akkor pedig készülhet, mert most mindenre fényderül, de csak a bájos Katy Perry dala után. Jó reggelt!
1: Ez a Szantrit reggel!

0: Katy Perry után 5 perccel járunk 7 óra előtt. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, és ahogy ígértem, a kosok készülhetnek, hogy félhetnek-e, vagy vágyakozhatnak a horoszkópjuk után, az már ki is derül. A kos előtt még az egész hét nem később bepótolni, amit eddig elmulasztott, egy hirtelen adódó kedvező lehetőség kalandra csábíthatja. Társkapcsolatában a helyzet kiélezett lehet, de kellő higgadsággal elkerülhető a kenyértörés. A másik út persze a szenvedélyesség lehet, de ha történetesen ön van megsértődve éppen, akkor nehezére esett megtörni a jeget, pedig meg kellene. A bika az uralkodó bolygóját érő plutói fényszögnek hála nagyon jó erőben lehet, ezért tovább fokozhatja az edzés mennyiségét. Ez annál is hasznosabb lehet, mert segít önnek elterelni a figyelmét a hűtőjében felhalmozott finomságokról. Inkább szabaduljon meg néhány felesleges kilótól, ahelyett, hogy további zsírpárnákat halmozna fel. Az önbecsülést ma nem a pocak kerületben mérik, növelje inkább a bicepszét. Az ikreknek egy régi kedves ismerőse bukkan fel, akivel a múlt idézés mellett a jövőjét is áttervezheti. Merkurius azonban megcsalhatja ma, ezért mielőtt beleélné magát az új helyzetbe, legyen realista. Attól, mert így utólag sokkal szebbnek látja az emléket, még nem biztos, hogy azok is voltak. Az emlékeket azok nem biztos, hogy azok is voltak. Ha annak idején minden olyan csodás lett volna, nem valószínű, hogy szakítottak volna, ugye? És amit egyszer elhibázott, nem kellene megismételnie. Ez olyan, mint hogy a hamburger se jó, másnap melegítve a mikróban. Na ugye. A ráknak az anyagi bőség, amiben most része lehet, sajnos nem fog örökké tartani. Jól teszi hát, ha kihasználja a kedvező lehetőségeket, és okos, hasznos dolgokba fekteti be a pénzét. A szerelem is olyasmi, amire bízvást áldozhat. Ha például még nincs közös lakhelyük, akkor érdemes lenne elgondolkozni az ingatlan vásárlás felől. Albérletre költeni a pénzüket, dőreség és meggondolatlanság lenne. Az oroszlánnak a párkapcsolata ma is robbanás veszélyes helynek bizonyulhat, kedve támadhat elmenekülni a spirituálisabb, intellektuálisabb terek felé, ám de szellemi tanulmányait illetően félrevezető ismereteket szerezhet, kerülje az áltudományos eszméket és a minden tudásukkal dicsekvő gurukat. A könyvek megválasztásában is jobb egy tapasztalt vezetőre hallgatnia, az ezotéria lényege a rejtekezés. A szűz általában nem kifejezetten szeret utazni, de most mégis jobban teszi, ha egy kicsit kimozdul. A mai napon ugyanis a jó kedve a lakóhelyétől való távolsággal egyenes arányban növekszik. Azonban, ha ingatlan ügyekben érdekelt, semmiképp se távozzon el túl messzire, mert ma kedvező ajánlatot kaphat. Ragadja meg a lehetőséget, mert ilyet nem kaphat minden nap. A társkapcsolatát ma teljesen kiegyensúlyozottnak érzi. Szervusz, Vali, megérkezett.
1: Jó reggelt, Vali. Hello, Levi.
0: Jót mondott a horoszkópon?
1: Igen, ne halmozzam fel a, nem tudom, a kaját a hűtőbe, és adjak le pár kilót, megedzek, hihetetlen.
0: Ezek ilyen...
1: butaságokat ír a horoszkóp,
0: nem, ezt kőkeményen, komolyan kell menni.
1: Aki szeretné. Én jókat mulatok rajta egyébként minden reggel.
0: Nekem azt mondta, kérjen meg a barátnőm kezét.
1: De igen, amikor hát, Dávid is mondja, olyan jókat tudok mulatni rajta, amiket mond.
0: Nagyon jó pedig.
1: És azt mondta, hogy kérjed meg a kezét.
0: Ezt írja, hogy
1: mi lesz?
0: Kapcsolat a törvényesítésére hívja fel a figyelmét.
1: Ja, értem. Na, hát figyelj. Na. Előtted a lehetőség.
0: Igen, meg minden. Meg előttünk a következő óra és a napi ötössel, még mielőtt itt bármi komolyabbra fordulna a dolog. Méghozzá a mai kérdésünkkel, ami ezúttal nem fog kiderülni az óra előtt, csak az órát követően, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani. Érkeznek a hírek, aztán jövünk mi is, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
0: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szexárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szexárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek. Ma már országos kereskedői és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
0: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
0: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Onda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
0: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
0: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
3: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok, marad a naposabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzok állomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MVM Démász áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Enszana Termál Hotel cukrásza készített. Minden mentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat Balatoni Hab Fantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton minden mentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amellyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolyalent fénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak fényhatására kapcsolhatók.
3: Rádió Andrit időjárás.
5: Ma döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé leginkább az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg. Délután 13-18 fok lesz. Holnap is több órás napsütés valószínű, a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a változó irányú szél mérsékelt marad. Hajnalban 0 plusz 5, napközben 13-18 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu. Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel 7 óra után, én Vörös Levente vagyok, és itt van velem már Vali, hello Vali.
1: Jó reggelt, hello Levi.
0: Na, kipihented magad?
1: Ki?
0: Most te, már te van is? Hangod?
1: Hát így mondjuk. Még szokni kell ezt az időjárást, lehet, hogy így. No. Hideg van reggel.
0: Igen, akkor vágjunk bele a mai napi ötösünkbe. Ezúttal azt kérdezzük az ötöktől, hogy melyik filmes antihőssel tudnának azonosulni.
1: Antihőssel.
0: Hát igen, azért az nehéz.
1: Jó, na ezen majd gondolkodom.
0: Ezen lehet gondolkodni. És mi is gondolkodunk, közben számoljuk a csillagokat, bár a nap már felkelt, de a One Republic énekel nekünk. Maradjon velünk, jó reggelt!
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antit reggel, 3 perc múlva 7:45 lesz, és akkor nekiúrunk a napi adásnak Valival.
1: Halljuk, hello.
0: Halljuk? Én igen. Nem akarsz sokat beszélni, mi? Mert elmegy a hangod. Ez kis rafinált. No, akkor a napi ötös.
1: Antihősök.
0: Antihősök. Melyik filmes antihőssel tudnál azonosulni? Ezt kérdeztük a napi ötös tagjaitól, és akkor kezdjük mondjuk Erzsébettel. Hallgassuk, hogy ő mit gondol, mit tudunk róla.
1: Erzsébet nagyon szeret utazni, és az olvasás a kedvenc kikapcsolódása.
0: Na, ő kivel tudna azonosulni?
2: Hát nem igazán kedvelem az antihősöket, és most így hirtelen nem is jut eszembe egyetlen egy olyan kicsit pozitív figura sem, akivel szívesen azonosulnék. Elsősorban, ha már filmet nézek, akkor próbálok utána olvasni, és a mai világban olyan filmeket nézek, amiknek abszolút pozitív kicsengésük van, és hogy megbűnhődik a gonosz, úgyhogy nem szeretnék egyik gonosszal sem azonosulni, aki megbűnhődik.
0: Ez valahol jogos egyébként.
1: Én meg azt gondolom, hogy az antihősnek szerepe van, és én velük tudok így
0: hát persze,
1: egy idő után
0: együtt
1: érezni, mert van ez a jó és rossz, tehát nem az van, hogy most csak a jó vagy csak a rossz, tehát mind a kettőre szükség van.
0: Igen, abszolút.
1: Tehát a teljességhez én azt gondolom, mind a két oldalra szükség van, és azért, hogy utáljuk, nem szeretjük, én nem tudom, én így egyensúlyba hoznám a kettőt, és hát ha nincsen antihős, akkor hős sincsen, nem? Tehát, hogy igen. Így egyik a másik nélkül nem létezik.
0: Így van.
1: Szerintem.
0: No. Hallgassuk a második napi adastagunkat, Norbit, róla mit tudom.
1: Norbi világot látott, több évet élt Londonban, és Mexikóvárosban is lakott egy darabig.
0: Na, hallgassuk Norbit.
3: Én a Joaquin Phoenix Jokerével tudnék azonosulni, mert ő egy jó ember volt. Aztán a nagyváros, a világ, az urbanizáció darálta be az embert, ez a civilizáció. Úgyhogy én őt abszolút megértettem a filmben, és abszolút láttam azokat a külső hatásokat, ami alapján átváltozott az ember személyiségnek.
1: Aztán nem láttam.
0: Érdekes egyébként, mert Joker főgonosz. Uh-huh. De azt a filmet, amit a Norbi említett most, abban azért látni olyan elemeket, ami antihőssé is teszi. Mert tényleg a társadalom darálta be, és ez, hogy szembe megy a társadalmi normákkal, nem tartja a szabályokat, néha még a gyanús indítékai is vannak, tehát ezek mind ilyen antihősökre.
1: De hogy azt mondja, hogy egyébként meg a lelkem, hogy hát a mélyén egyébként meg egy jó figura.
0: Igen, igen, igen.
1: Tehát
0: igen,
1: ezt
0: igen.
1: Felfedezzük az úgymond rosszban is, vagy az antihősben is azt a jót, ami egyébként mindenkiben ott van. Igen, de egyébként érdekes az, hogy akár tehát bármilyen művészeti ágban, festészet, nem tudom, írás, film, zenében ugye így próbálják ezt a kettőt így külön-külön választani. Ez esetben a hős, antihős, és az egyik jó, a rossz, a másik meg rossz, és akkor ezt így szembeállítani.
0: Igazából amúgy az antihős sem mindig rossz.
1: Nem, sőt. Hát,
0: sőt, ilyen. A hős, csak nem ilyen hősi elemekkel van felruházva.
1: És akkor a hőse meg azt mondjuk, hogy hát ő meg tökéletes?
0: Hát,
1: ugye? Tehát, hogy ezek ilyen sztereotípiák is szerintem.
0: Azért a Gal Gadot Wonder Woman tökéletesnek néz ki, de ez már csak
1: jó, az a külső, az nem számít annyira, az, hogy most kívülről ki minek látszik. De, ja, oké, igen.
0: Jó, igen. Megyünk tovább, még hárman vannak hátra, akik elmondják, melyik filmes antihőssel tudnának azonosulni. Előbb viszont a Nickelback érkezik a How You Remind Me-vel. Jó reggelt!
4: Ez az Antrit reggel.

0: Jennifer Lopez 7 perccel fél 8 előtt itt az Antrit reggelben. Jó reggelt, jó reggelt. Hello,
1: hello, hello. Itt vagyunk.
0: Itt vagy még?
1: Itt vagyunk, persze.
0: Meg vagy még. Jó. Igen. Folytatjuk akkor a napi ötösünket. Ezúttal azt kérdeztük ugye a napi ötös tagjaitól, hogy melyik filmes antihőssel tudnának azonosulni. Ketten már elmondták, egyébként én Jokerre számítottam. Ezt
1: amit mondott Ákos? Mert nem, bocsánat, Norbi mondott. Igen,
0: Norbi
1: igen.
0: Mondott, most pedig azt hallgassuk, amit Sasi mond, mit tudunk róla.
1: Sasi sportos, mindennapjai része a sport, és erre próbálja buzdítani a körülötte lévő embereket is.
0: Na, hallgassuk Sasit.
2: Hú, ez egy jó kérdés, meg nehéz is szerintem. Nincs most egy konkrét filmcím így előttem. Én inkább azt mondom, hogy akkor tudok azonosulni mondjuk egy negatív főhőssel, amikor még mondjuk a film elején nagyon gonosz és nagyon rossz indulatú, és fú, nagyon utálom, de a film végére meg megjavul valahogyan. Vagy kedves lesz, vagy normálisodik mondjuk úgy esetleg, vagy mit tudom én, olyan tulajdonságokkal ruházzák a végén fel, amit tényleg azt mondom, hogy emberibb lesz és szimpatikussá válik ettől.
0: Talán a filmek végén mindig az a helyzet, hogyha...
1: Kiderül nem igazából minden róla, nem? Ezt akarod mondani?
0: Hát kiderül minden róla, hanem hogy ott kap igazából az egész filmben egy ilyen teljesen hát antihős, és a végén az utolsó 10-15 percben kap egy olyan szerepet, ami után megmarad az emberben, és ez átfordul. De addig az egész filmben egy akár kinemelható karaktert is játszhat.
1: De nagyon sokan például azért néznek akár sorozatot vagy filmet, nem? Mert van egy nagyon ellenszenves karakter, és hogy attól egy kicsit úgy izgalmasabbá válik maga a
0: lehet
1: film.
0: Egyébként én ismerek olyat, aki a Villám McQueenben a Joe Compostor akart lenni.
1: Hú, mennyit néztem a gyerekem, de már nem emlékszem a
0: az a zöld karakter, autó, amelyik zöld. Mindig szemétkedik. Tehát én ismerek olyat, aki Joe Compostort szerette.
1: Ja, értem.
0: Úgyhogy csak azért mondom, hogy vannak ilyenek. No, hát akkor hárman elmondták már, ketten még hátra vannak. Jól számoltam.
1: Igen.
0: Nagyon nézed a listát. Jól számoltam. Kette hátra vannak, őket is meghallgatjuk mindjárt elő, viszont még érkezik a Van in a Million. Jó reggelt! Antrit reggel!

0: Nem egész egy perce járunk, 7:30 előtt, jó reggelt, ez az Antvit reggel, folytatjuk a napi ötösünket, amiben ezúttal azt a kérdést tettük fel az ötös tagjainak.
1: Hogy az antihős?
0: Hogy
1: ki, melyik antihős?
0: Melyik filmes antihős tudnának azonosulni, és eszembe jutott egy, és 20 másodperc alatt elfelejtettem.
1: Nem baj, majd eszedbe jut.
0: Ez már valaminek a jele, Vali.
1: Lehet.
0: Ez már valaminek
1: korán
0: a jele.
1: Korán van.
0: Lehet. No, még ketten viszont hátra vannak, addig igyekszem gondolkodni. Anitával folytassuk, mit tudunk róla?
1: Anita nagy vizek mellett a napsütésben érzi jól magát, az ő évszaka a nyár.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát ez a kérdés nem egyszerű, mert az ember először hősökre gondol, ha filmekben gondolkodik. Talán a Vadász és a Jégkirálynőben az egyik főszereplőnk, ugye a Jégkirálynő, vagyis Freya, amit Emily Blunt játszik csodálatosan. Na, az ő karaktere nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és sokáig nem szerethető, de aztán a végén van egy fordulat, amikor ő megjavul és szerethetővé válik, illetve hát amikor egyáltalán megtudjuk a történetét, hogy ő hogy vált azzá, hogy vált gonoszszá, és ugye a film végén szembesül azzal, hogy a saját testvére a legnagyobb gonosz Ravenna az, aki ezt az egészet okozta, és akkor ellene fordul a saját testvére ellen, és a úgyhogy nagyon-nagyon szép az a történet, és az ő jellemfejlődése is, úgyhogy ő vele, igen.
0: Tehát az, aki...
1: Én nem láttam a filmet.
0: Én sem láttam nem a filmet. Láttam. Fogalmam sincs, hogy mi a film, sem. De egyébként tehát az, aki a végére mégiscsak egy hőssé tud válni a filmben. Ez az antihős, aki egyébként semmit nem csinál, és a végén válik hőssé.
1: Mert még az jutott eszembe itt a, hát a gonosz vagy antihős kapcsán, hogy ha egy olyan filmet nézünk, mondjuk ilyen ifjúsági, vagy ilyen egyetemen játszódó, és akkor így nem tudom én, bondáznak így az emberek egymással így, mondjuk iskola egyetemen, és az embernek mondjuk így eszébe jut, hogy úristen, vele is így kiszúrtak, mondjuk megélt egy hasonló élményt, vagy tapasztalás, és akkor végképp megutálja például azt a gonoszat, vagy rosszat. Tehát, hogy egy-egy antihős esetleg tud minket emlékeztetni valami olyanra, ami velünk történt meg.
0: De igen, én ezt már nagyon túl gondoltad, Vali.
1: Jó, hát igen.
0: De biztos, hogy benne van, hogy úgy tudunk mi is vagy azonosulni, vagy igen. Nyilván ellenszenvesni.
1: Hogy valami hasonló élményünk volt mondjuk az életben, és akkor mondjuk ezért tudunk egyik vagy másik oldal mellé állni például.
0: Igen. Na, utolsó napi ötös tagunk Ákos. Ő mit gondol, mit tudunk róla?
1: Ákosnak szüksége lenne egy órára, hogy be tudja osztani az idejét, abban ugyanis nem olyan jó.
0: Na, hallgassuk.
3: Talán a Matrixból a Smith ügynök, mert igazából

0: Hát nem volt fél gonosz, csak volt egy feladata, amit próbált megcsinálni, hogy ne keljenek fel a Matrixba az emberek.
1: Hát ez egy robot.
2: Én nem láttam a Matrixot.
1: Én nagyon sokszor.
2: Ez most lehet, hogy gáz és ciki és...
1: Nem. Én meg a Gyűrűk Urát nem láttam egyet sem. Na jó, vagy valami hasonló.
2: De a Harry Pottereket láttam.
1: A harmadikig onnantól már nem
2: A Harry Potterben is antihős például a Percelus Piton. Dehogy is a Voldemort főgonosz. Hát hogy lenne antihős?
1: Ja, jó.
2: Hát a Percelus Piton.
1: Na, például őtök szimpi, szerintem.
2: Igen, de olyan semmilyen, még esetleg kis gonosznak is tűnik. Még talán a gonoszt is szolgálja egy darabig, és akkor a végén kiderül, hogy mégsem, mert mégis jó volt, és életét adja, és nem akarok mint leszpoilerezni, aki esetleg nem látta volna mind a 7 és 8 filmet a Harry Potterből. No, de hát igen, de van még rengeteg, és mondtam itt a zene alatt, hogy olyat mondok, hogy a homlokodra csapsz, és azt fogom mondani, hogy tényleg.
1: Na, ki az?
2: Hát minden karácsonykor érkezik a Grinch.
1: Nem tudom. Én életem nem is
2: hát
1: láttam.
2: Ez elég lámbatag reakció volt.
1: Én életem is láttam, szerintem.
2: A Grinch?
1: Nem. Hát tudom, hogy létezik, és van
2: nagy
1: ez a...
2: Nagy zöld szörny, okay. Ellopja a karácsonyt, ja. És a végén
1: igen.
2: Ő egy ilyen gonosznak is betűnhet, és a végén megmenti a karácsonyt.
1: Oh.
2: Nem? Nincs? Nincs meg?
1: Hát, hogy megvan, tudom, meg láttam így a beharangozóját, meg így a kép megvan, de hogy most magát a filmet szerintem, vagy rajzfilmet én nem láttam.
2: De akkor ott van még a Dexter, ami eszembe jutott, majd elfelejtettem, és megint eszembe jutott. A Dexter, én nem láttam, csak hallottam róla, és nagyon szeretném már lassan megnézni. Ugye ott egy rendőrről van szó, aki ugye az éjleple alatt ő maga is eltesz láb alól például gyilkosokat.
1: Nagyon régen ment az Igazságosztó Michael Madsennel, de ez egy ilyen nagyon régi hasonló történeteivel, hogy ugye ő volt az Igazságosztó, hogy a gyilkosokat, vagy éppen ugye akik rosszat tettek, őket tette el láb alól.
2: Tudod, ki a tipikus antihős?
1: Ki?
2: Al Pacino. Akit Al Pacino. Oh. Mármint, hogy ő egy olyan színész, aki tipikus antihősöket alakít, például Michael Corleone-t a Keresztapa trilógiában, az egyetlen tisztességes Corleone.
1: De vannak olyan színészek, akik tipikusan jól áll nekik ez a fajta
2: igen,
1: karakter.
2: Igen, sepphelyes arcúban, Tony Montana, ő is egy antihős egyébként. Szóval ezek a tipikus Al Pacino-ra szabott.
1: És talán milyen fura, mondjuk egy ilyen karakter, egy teljesen más típusú szerepet játszik igen. el, és akkor, jaj, de hát te nem olyan vagy, és akkor így ez így szembetűnő nagyon ez az ellentét.
2: Igen, nagyon. De ott van még a Ponyvaregénynek a két tagja, ugye John Travolta, Samuel L. Jackson. Tehát itt ilyen antihősök vannak a világban. No, de vannak útinfók is természetesen, amikkel jövünk. És ne feledje, ma már játszunk hogy miért, az hamarosan kiderül, de mindenképpen érdemes készíteni a telefont 74-444-444. Erről viszont még közlekedünk, meg időjárásozunk. Maradjon velünk!
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
4: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
3: Nem azt mondjuk, Maxi. Hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk. Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017. Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szexárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trampolinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
2: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit közlekedés!
3: És meg is jöttünk, gyorsan közlekedünk egyet. Vali, mi a helyzet az utakon?
4: Az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái, ezért a 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat pedig a határ felé vezető oldalra telelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható, illetve a 171-es és a 172-es kilométer között is híd karbantartás zajlik, az Iván Dárda felé vezető oldalon a külső sávba terelik a járműveket, tovább is Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél, ahogy azt már sokszor mondtuk, a vasútnál új gyalogos átkelő helyet építenek, és november közepéig tart a munka, ezért ott útszükület várható. Két után a 65-ös főúton, a 21-es kilométernél, majd szakály után a 36-os kilométernél a burkolatot javítják. Mindkét szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani, és továbbra is Csatáron kifelé az 56-os főúton a 7-es és 8-es kilométer között építési munkák zajlanak, mindkét irányban útszűkülettel kell számítani.
3: Én pedig nagyon gyorsan mondom, hogy a Rákóczi utca északi részén élénkült meg leginkább a forgalom, ez az újvárosi templom előtti szakasz jelenti, illetve már azért az iskoláknál is látszik, hogy elég sokan vannak, mind a Szent Györgyi Albertben, mind fönt a Kadarka utcában, ahol vannak ugye az általános iskolák, illetve a főúton is elég nagy a forgalom, az elkerülőn pedig a volán telepi lámpa fogja a forgalmat, és az autóbuszállomás, vasútállomás között is elég sokan vannak.
4: Így van.
3: Ezen kívül még egy trafi van kint, illetve egy rendőri jelenlétet jeleztek, ma az 55-ös főúton Pörbölyről, úgyhogy arra jár, akkor óvatosan. Ha pedig valami szokatlan tapasztal, akkor csörögjön nekünk a 74-444-444-es számon, vagy...
4: Azt most nem
3: írjon,
4: tudom.
3: Írjon a 30-as
4: 944-44-en
3: SMS és Viber üzenet formájában. Egyéb iránt pedig
4: jó utat kívánunk.
2: Antrit reggel!
5: Jó

0: Ed Sheeran meg a Sapphire itt az Antariton. Jó reggelt, egy perc múlva 3:48, üt már az óránk, és akkor gyorsan még a játék előtt megnézzük az időjárásunkat. Valami rosszat mondtam, úgy
1: nem, nézem. De hogy is, nem, csak figyellek téged.
0: Hát akkor kérlek az időjárásunkba.
1: 7-8 fok van most körülbelül kín, az eléggé hűvös kín az idő, viszont nyugodt idő várható ma. Nagyon felhősem lesz az égen, legalábbis azt jósolják, 16 fok lesz a maximum.
0: Én ott látom
1: kicsit
0: felhőket.
1: Napos felhős lesz, szél nem lesz jelentős, csapadék nem várható, úgyhogy ilyen nyugodt őszies lesz az idő ma.
0: Így van, ehhez kapcsolódóan őszi ruhát érdemes felvenni rétegesen, öltözködni, főleg a reggeli órákban, de aztán már az esti időszakban is lehűl majd a levegő. A gombák közepesen vannak, illetve magasan vannak jelen a levegőben, más egyéb pollen viszont nincsen, vagy nagyon alacsonyan csak. Ezen kívül fronthatás szerencsére nincs felettünk, itt a hidegebb időszakban felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, illetve azért a naposabb idő majd pozitívan hathat a hangulatunkra. Továbbra is érdemes tehát a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére ügyelni, illetve vitaminok és zöldségek gyümölcsök formájában már jöhet.
1: Na most még azért van elég gyümölcs zöldség, így ami elérhető, még a vitaminok a még egy kicsit talán így. Mert úgy gondoltam, hogy a mesterséges vitaminokat még egy picit fel lehet tenni, van még azért szőlő, alma, paprika, paradicsom még azért lehet kapni.
0: Így van. Na, zakatolunk tovább, játszani fogunk még hozzá az október 23-án Bikalon nyíló új élményvilága Puchner birtokon belül egy ilyen játszóházba lehet családi belépőt nyerni. Mert hogy?
1: Bikalon.
0: Még csörög a telefon. Jó, hát jó. Kérem szépen, akkor kapcsolom az egyes vonat. Rádió Antrit, jó reggelt, élő adásban van.
1: Halló.
2: Halló, itt vagyok.
0: Jó reggelt. Hogy szólíthatjuk?
1: Jó reggelt.
2: Anna vagyok.
0: Anna.
1: Igen. Honnan telefonál Anna?
2: Tolnáról.
0: Nagyon
1: na,
0: szuper.
1: Hát örülünk, hogy hívott.
0: Szeretnél eljutni Bikarra?
2: Igen.
0: Van esetleg kisgyermek a családban, akivel...
2: Kettő gyermek van, nagyon jó.
0: Lehet akkor ez a családi belépő. A következőképpen zajlik a játék. Én 5 kérdést fogok feltenni, és mindegyikre a rossz választ várjuk. Nem tudom, hallgatott-e minket a múlt héten.
2: Igen.
0: És mindegyikre a rossz válasz lesz a jó válasz, tehát akkor fogjuk. Tehát ez a nehéz, hogy könnyű lesz a kérdés, és az egy ember egyből mondaná a helyes választ, de itt a rosszat kell, és a végén pedig egy nagyon egyszerű kérdés fogunk még feltenni, amire majd a jó választ várjuk. Na de, ha belevághatunk, akkor én már be is készítettem a kérdéseket. Mehetünk?
2: Igen.
0: Rendben, akkor hadd szóljon. Mivel vágjuk a kenyeret?
2: Lapáttal.
0: Melyik nap jön a péntek után?
2: Vasárnap.
0: Milyen íze van a cukornak?
2: Keserű.
0: Hány kereke van egy átlagos személyautónak?
2: 6.
0: Melyik városból sugároz a Rádió Antrit?
2: Debrecenből.
0: Így van!
1: Nagyon jó!
0: Ezek a válaszok jók voltak, mármint hogy helytelenek, de jó, jól helytelenek. És akkor az utolsó kérdésünk, hogy hányadikán nyílik a Puchner birtok?
2: 23-án,
0: ha jól. 23-án, és a második taps is jár.
1: Hát akkor gratulálunk.
0: Akkor ez egy jó kis meglepetés lesz a gyerekeknek.
1: Érezzék jól magukat.
0: Így van, ezt kívánjuk. Illetve arra kérjük, hogy ne tegye le a telefont, mindjárt egyeztetjük a részleteket.
2: Jó, rendben, köszönöm.
0: Köszönöm, szép napot.
2: Viszont.
0: Mi pedig akkor gyorsan megyünk Tarány Tamással meg Antonioval a folytatásban.
3: Antrit reggel!

0: parti véget ér, meg az óránk is hamarosan. 4 perc múlva már 8 órához érünk. Jó reggelt, ez az Antihős reggel, és Vali is itt van.
1: Igen, itt vagyok. Az antihősökről beszélgettünk, hogy hát legalábbis azt tettük fel a napi ötös tagjainak azt a kérdést, hogy melyik antihőssel tudnak szimpatizálni, vagy ki az, akit vagy azonosulni egy kicsit. Akár. Igen, igen, igen.
0: És akkor itt ugye említettem Grinchet.
1: Grinchet.
0: Meg tudod, mit tud még eszembe, ha már karácsony. Igen. Idén is jön Kevin remélhetőleg.
1: Mi múltkor megnéztük.
0: Én minden évben megnézem.
1: De mondom, hogy múltkor, tehát most nemrég megnéztük, és pont ilyen 20-valahányadika volt, és azt számoltam, hogy de hát 3 hónap múlva karácsony. Úgyhogy igazából így időben voltunk.
0: Nem baj.
1: Szeptemberben.
0: Én minden évben megnézem, és szerintem ott antihős a szomszéd bácsi.
1: Melyik a
0: lapátos, a aki lapát, szórja.
1: Nem, nekem az első perctől kedve nagyon szimpi volt.
0: Nekem is, de hogy alapvetően ugye még a filmben gonosznak felruházzák is tűnik. Felruházzák gonosz elemekkel, meg hátsó szándékkal, meg a kinézet, ugye, meg minden, a végén ő is egy hős lesz, és egyébként egy tök tisztességes, tök aranyos cuki bácsi.
1: És hogy szép tiszta a lelke.
0: Így van.
1: A végén kiderül.
0: Hát, amint de szépen fogalmaztál, Vali. Jaj, de jó volt. A következő óránk is legalább ilyen jó lesz. Méghozzá az ön felé feltett kérdésünket fogjuk boncolgatni. Méghozzá.
1: Hogy milyen a jó állás hirdetés.
0: Köszönöm szépen, Vali, hogy megérkeztél a reggelben.
1: Annak kapcsán tesszük fel ezt a kérdést, ugye, hogy ma kezdődik, vagyis hát ma kerül megrendezésre a Tolnamegyei Kormányhivatal által a hagyományos ősszel megrendezendő munkaerőpiaci, aztán majd a következő napokon pályaorientációs rendezvénye, és ma az állásbörze lesz, úgyhogy ennek kapcsán beszélgettünk, hogy milyen a jó álláshirdetés, kinek milyen sztoria van, milyen állásinterjúm volt, jöhetnek a viccesek
0: vannak
1: is.
0: Vannak itt kérdések, bizony.
1: Például, kinek milyen emléke van.
0: Így van. Vannak vicces cikki sztorik is, meg vannak persze hírek is, amik érkeznek most a folytatásban. Aztán várjuk majd az ön véleményét, történetét a 744-444-444-en. Maradjon velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
9: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
10: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áram kimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30 történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen, jól van.
3: Rádió Andrét időjárás.
11: Ma napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul. Holnap északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fok lesz.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, ez az Antrit reggel, 4 perccel 8 óra után itt vagyunk Valival. Hello, Vali,
1: jó reggelt mindenkinek.
0: Megkezdjük akkor a Beszéljünk róla óránkat, amelyben természetesen kíváncsiak vagyunk az ön véleményére is, de egyébként mondjuk el, hogy miről fogunk ma beszélgetni.
1: Hát, hogy milyen egy jó álláshirdetés, illetve kinek milyen tapasztalata van akár állásinterjú kapcsán, vagy hogy találkozott valami olyan vicces hirdetéssel, vagy olyan elvárással esetleg, ami ilyen hajmeresztő elvárásokkal, vagy pont, hogy az ellenkezője ilyen nagyon megdöbbentővel. Úgyhogy várjuk a telefonokat, kíváncsiak vagyunk.
0: Így van, ha van tapasztalata, vagy vicces sztori, a 74-444-444-en is megoszthatja velünk. Most pedig, mivel Vali szereti, meg mert ez dobta a gép, érkezzen egy Lenny Kravitz dal.
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, ez az Antét reggel, 3 perc múlva már 8:45, itt vagyunk a Beszélünk Róla óránkban Valival.
1: Így van.
0: És arról beszélgetünk ezúttal, hogy...
1: Milyen a jó állási interjú.
0: Így van.
1: Vagy hogy milyen a jó, nem tudom, önéletrajz? Vagy kinek milyen tapasztalata van ezzel az egész munkakereséssel
0: Igen.
1: kapcsolatban?
0: Igen,
1: és ezt...
0: van egy háttere, azt hadd mondjam el, vagy valamit szeretnél valami mondani?
1: Igen, minek kapcsán kérdezzük.
0: Igen, én csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye a Központi Statisztikai Hivatal szerint az augusztusi munkanélküliségi ráta 4,7% volt, vagyis nagyjából a munkanélküliek száma 229 ezer fő, és rendkívül magas egyébként Magyarországon a majdnem 12 hónap az átlagos álláskeresési idő. Ugye azt tudjuk, hogy az álláskeresési járadék pedig 3 hónapig jár egyébként.
1: 3 hónapig, így van.
0: Tehát ezen felül is még 9 hónapig kb. Bevétel nélkül keresnek az emberek
1: kb.
0: Munkát, és a dolog viszont kettőn áll, tehát a munkáltatók gyorsan, megbízható és precíz munkaerőt keresnek, a munkavállalók pedig többek között ugye a megbecsülést, a stabilitást,
1: hát
0: és persze
1: a megfelelő
0: anyagi honoráriumot várják.
1: Juttatásokat, így van.
0: Úgyhogy ezért is kérdezzük, meg azért is, mert...
1: Mert hogy ma kezdődik a Tolna megyei kormányhivatal pályaorientációs rendezvény sorozata a Babits Mihály Kulturási Központban Szekszárdon. Egész héten fog ezt tartani, ez a rendezvény sorozat. A mai napon állásbőrze kezdődik, ahol álláskeresési technikák, önéletrajzírás, fotókészítésére van lehetőség, ennyi kompetenciákat mérnek fel, munkajogi tanácsadással lehet találkozni, illetve gyors állásinterjú helyzetekben tudja az ember kipróbálni magát, és ez ma 9 órakor kezdődik, délután 2-ig tart, tehát ez inkább olyanoknak ajánljuk, akik váltani szeretnének például, vagy aki most szeretne valamilyen
0: keres.
1: Egy új állást, így van. Holnap már az egyetemi napra kerül sor, ahol nagyon sok egyetem fog kiállítani. Nagyon sok van, fenn van a Facebook oldalunkon kitűzve, úgyhogy ott meg lehet nézni, melyek azok a felsőoktatási intézmények, amelyek bemutatkoznak. Körülbelül 20 egyetem és főiskola fogja várni az ajánlataival a kilátogatókat. Ez lesz holnap, tehát október 14-én. És 15-én, pedig 16-án pedig a középiskolák kiállítása lesz, ez pedig a jövőt zálog a pályaválasztási kiállítás. Tehát holnap az éppen érettségizők, vagy hát így a felsőoktatás előtt állók, aztán pedig csütörtök pénteken pedig az általános iskolásokat várják.
0: Így van. No, hát akkor lehet menni az állásbőrzére, mi pedig beszélgetünk arról, hogy milyen állások vannak a világban, milyen sztorik vannak, esetleg az
1: neked így az életed, hogy hányszor volt az, hogy na, akkor most leültem, most csináltam egy önéletrajzot, és akkor elkezdtem.
0: Egyetlen egyszer, és azt se küldtem be soha sehova, mert hogy felhívtak.
1: Jó, hogy felhívtak innen, ugye? Innen?
0: Igen, innen. Nagy nagymákom volt, úgyhogy egyelőre én nem voltam az álláskeresés világában, vagy nem vagyok olyan tapasztalt, viszont láttam sztorikat, meg olvastam, meg nagyon érdekes dolgokat láttam. LinkedIn-en kaptam, képzeld el, egyszer egy üzenetet.
1: Igen, azt szerintem mesélted múltkor. Ezek ilyen újfajta platformok, ez mondjuk így régen nem volt ilyen. Tehát amikor én kijöttem mondjuk az egyetemről, a bölcsészkarról, Pécsről, akkor még ilyen nagy A4-es borítékokba adtuk fel az önéletrajzunkat és az egyéb ilyen referenciákat, és akkor az A4-es borítékot megcímezve ennek a cégnek, annak a cégnek, tehát akkor ez még így ment.
0: De
1: ha belegondolsz, régen az újság hirdetések alapján jelentkeztek az emberek állásokra, mert hogy máshol ugye nem tudták hirdetni a munkáltatók az állásaikat,
0: hát
1: vagy a rádióban, és akkor hát nyilván az online tér megjelenésével, akkor ez már így annyira könnyű lett, és annyi lehetőség van már
0: és engem előttünk. Engem a LinkedIn folyamatosan zaklat, tehát én állandóan kapom ezeket az e-maileket, hogy megnézték a profilodat, és hogy ezek a munkakörök jók számodra, és hogy üzenetet kaptam egy Kolumbiában élő, nem tudom, sport analízis, vagy mi ez? Segíts, sportelemzéssel foglalkozó. Európai
1: igen,
0: vállalat,
1: nyilván kitágult a világ, és most már az angol nyelv például az már egy elég ilyen alap dolog lett, tehát aki ezt így elsajátította és tud angolul, annak érdemes nyilván meg két nyelvűen fennlenni ilyen portálokon, vagy ilyen platformokon, mert több a lehetőség. Hát én annak idején azért nekem nagyon sok munka helyen volt, meg sok helyen is voltam, De hát, ha már elkezdjük azt, hogy ugye középfokú végzettségű munkavállalót keresnek, vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezett, nekem volt kétféle önéletrajzom. Az egyikben benne volt, hogy van diplomám, a másikban nem volt benne.
0: Mert hogy túl okos lettél volna a
1: nem pozícióra, tudom, és elutasítva. Nyilván eleve, amikor az ember már azt mondja, hogy úgyse semmi nem jön össze, akkor mindegy, legyen bármi, és akkor jó, kiveszem belőle a felsőfokú végzettségeimet. A középfokút kérnek, nyilván a bérezés is ennek megfelelő, de hát valami már kell, és akkor én arra igazítottam az önéletrajzomat, amit ott a munkaköri mondjuk leírásban benne volt, meg az elvárásokkal volt feltöltve, és akkor én azt szerint alakítottam az önéletrajzomat.
0: Munkaköri leírás, pont előttem van egy kép, egy álláshirdetés. Feladatok, egyetlen pont. Munkakörhöz tartozó feladatok ellátása.
1: Ennyi.
0: Rendkívül jó hirdetés.
1: Ami még egyébként ebben a mai világban ilyen nagyon faramúci helyzet, hogy rendelkez tapasztalattal. És akkor mindig arra gondolok, akik frissen kijön mondjuk az egyetemről.
0: 22 éves,
1: és mondjuk nem ment el, nem tudom én évközben dolgozni, nem, mondjuk nem duális képzésben van, vagy nem végzett semmilyen jó, egyéb munkát, akkor hogy lesz tapasztalat? Valahol meg hát kell szerezni azt a tapasztalatot.
0: Nyilván. Csak ezzel az a probléma, hogyha mondjuk elmegy valaki az iskola mellett, a gyors étteremben mondjuk, hamburgert sütni, és közben meg kijön az egyetemről egy végzettséggel, egy szakmai, mondjuk egy gépszerelő, vagy egy valamilyen
1: abban
0: végzettséggel,
1: nem tud szerezni.
0: Akkor abban most hiába írja be, hogy munkatapasztalat van, de a hamburgersütés, meg a gépek szerelése, munkagépek szerelése, az közel sem ugyanaz.
1: Hát igen, melyik az a cég vagy vállalat, ami felvállalja azt, hogy jó, én kitanítatom, meg azt mondom, hogy adok neki tapasztalatot, mert végig gondolom, hogy vajon utána itt marad-e nálam, vagy én kitanítottam, és akkor megvan, utána tovább
0: megvan
1: megy.
0: Megvan kötve, vagy x évig, nem?
1: Mondjuk lehet,
0: van
1: hogy így ki lehet kiküszöbölhető az, hogy akkor mondjuk kitanítatom, adok tapasztalatot a frissen végzetnek, és utána mondjuk ne menjen el tőlem, hanem még egy pár évet maradjon ott, és ott kamasztossa azt, amit adott neki a cég.
0: Igen, meg hát erre jók a duális képzések.
1: Például, hát az
0: meg a szakmai gyakorlatok, de ezekről is szót ejtünk még, meg persze vicces és elég érdekes állás ajánlatokkal, meg egyáltalán pozíciókkal is jövünk, de várjuk az ön sztoriát is a 74-444-444-en, vagy ha röviden is meg akarja nekünk írni, akkor SMS és Viber számunk 30-as 944-44, addig pedig Miles Smith és Nia Loren énekel nekünk. Jó reggelt!
2: Ez az Andrit reggel.

0: Jó reggelt, ez az Andrit reggel, 4 perccel járunk 8:30 előtt, és akkor továbbra is, ha beszélünk róla óránkban, arról beszélgetünk, hogy...
1: Hogy milyen a jó álláshirdetés, vagy hogy ki milyen vicces sztorikkal, vagy lehetetlennek tűnő álláshirdetésekkel találkozott, mert azért van, és bele lehet futni, hogy most sok esetben ez elírás-e, azt nem tudom, vagy tényleg... az álláshirdetés, mint például ez a 22 éves keresünk 30 év tapasztalattal.
0: Hát igen.
1: Igen.
0: Releváns.
1: De hogy állítólag ez így megtörtént. Igen.
0: Miért vagy meg lehet kapni a 30 év a bányászatért, vagy hogy is 50 év a bányászatért kitüntetést is 40, nem tudom,
1: igen.
0: Hány évesen?
1: Lehet, hogy ott máshogy számolnak, valami olyan számítási módszer van, ami nem tudom.
0: Igen.
1: Amit mondjuk így nem ismerünk.
0: 3 évtized a magyar. Na mindegy, ezt most ne keverjük ide. A lényeg, hogy hát akkor vannak ilyen érdekes.
1: Igen, például van egy olyan őszinte hirdetés, például egy futárt keresünk, elvárás, ismeri a kreszt, vagy legalább legyen szerencséje.
0: Ez jó, vannak ilyen vicces, amik úgy vannak megfogalmazva, hogy kicsit feldobja az amúgy is szürke állás.
1: Igen, amit az előbb is mondtam neked, ez a pultost keresünk, feltétel, gyere be dolgozni akkor is, ha szakad az eső, és ne tud hirtelen vasárnap reggelre elveszíteni a nagymamádat 5. alkalommal ebben az évben.
0: Igen, ez a... És a

0: már, és akkor amikor elmész, és rájössz, hogy mi is el valójában így a hirdetés mögött, de van olyan a szerény juttatási csomaggal kapcsolatos hirdetés, hogy rendes belmagasságú iroda kényelmes székekkel. Hát egyébként ez is egy fontos dolog nyilván, abszolút, hogy kényelmes legyen a szék.
1: Igen, de mondjuk ez már alap lenne, ezt nem biztos, hogy bele kéne írni. Vagy mondjuk az ingyen gyümölcs.
0: Jaj, meg igen, vannak most ilyenek, hogy sokat lehet ezt, ezzel találkozni, hogy a gyümölcsnap van, akkor pénteken van ez a, ez a laza nap. Ugye, hogy nem kell...
1: Nem kell dolgozni?
0: Nem, oh, hanem hogy nem öltönybe kell menni, vagy nem tudom, magas sarkuba, hanem lehet csak póló, nadrág. Igen, igen, igen. Erre van egy ilyen lehetőség, általában a pénteki napot szokták kijelölni.
1: Hát persze, hát azon a legközelebb a hétvégéhez.
0: Igen, igen, de hogy van ilyen, hogy gyümölcsnap, akkor valószínűleg az van, hogy kimész a kis közös konyhába, és mondjuk a tálba van, nem tudom én, banán, meg narancs, meg alma. Gondolom én.
1: És akkor elveheted, és nem, igen, szól rá, igen, senki.
0: De már az is jutatásnak minősül a víz, meg a kávé, lehet egyébként.
1: Bele lehet írni. A csapvizet nem számolják fel, amit kézmosásra számolsz a mosdó után. Tehát, hogy nem is tudom elképzelni, hogy mi itt a cél. Persze vannak mókás foglalkozások is, amikről nem hittük volna, hogy léteznek, és még esetleg fizetnek is érte. Na. Te is találtál ilyet, nem?
0: Igen, az a tolóember, hivatásos tolóember, ugye Tókióban, Japánban, amikor így tolják be az embereket a metróba, én láttam, igen, ilyen képet, és akkor neki az a feladat, hogy ott befut a szerelvény, és minél több embert oda begyömöszöljenek. Hú, hát azért ebben még rossz is belegondolni. Van egy ilyen, nem jól hangzik, hányás takarító. Brit vidámparkokban alkalmaznak külön embert. Hullámvasutok mellé kifejezetten erre a feladatban.
1: Hát Magyarországon nincs sok vidámpark, úgyhogy...
0: Hát igen, vagy hát olyan, ami ott van, ezek az ilyen nagyon nagy hullámvasutak, meg tényleg ilyen eléggé ijesztő magasságokkal. Érthető.
1: Hát akkor én olyat találtam például, hogy kerékpár halász.
0: Az, hogy milyen beesett a kerékpárokat a folyóba?
1: Igen, igen.
0: És de akkor az biztos, hogy Amsterdamban van,
1: Amsterdamban, nem? Amsterdamban nem csak kerékpárokból, de csatornákból is sok van. Úgyhogy ebbe könnyűszerrel bele lehet potyanni, és mivel gyakran megesik, évente 14 ezer kerékpárt szoktak az kiszedni, igen, általában. Úgyhogy szükség van olyan szakemberekre, akik kihalásszák.
0: Van olyan egy hivatásos alvó, vagyis ágytesztelő, finn és brit szállodák valóban adtak fel hirdetést olyan emberek keresésére, akiknek az a dolguk, hogy különböző szobákban aludjanak, majd értékeljék a matrac kényelmét.
1: Ez majdnem olyan, mint ami volt most a múlt héten, ez az alvás verseny, alvó verseny Japánban, és ott is tesztelni kellett, csak hát ott egyszer, itt meg igazából folyamatosan. De például az érdekes dolog lehet ugye a hivatásos embergyömöszölőről beszélni.
0: Igen.
1: De a festék száradását felügyelő szakember.
0: Hát figyelj, most belegondolsz, veszel egy festéket, akkor ugye nyilván rá van írva, hogy ennyi és ennyi idő alatt szárad meg a festék. Na most ezt hogy honnan tudják? Most kérdezett, hogy egy ember felhúzza a csíkokat, és akkor méri az időt.
1: Hú. És hogy hogyan változik a színe, igen, és meg a textúrája.
0: És feljegyzi, és utána az mondjuk így a használati utasításra rákerül.
1: Igen. Akkor van ilyen, ez nagyon csúnyán hangzik, de van ilyen, hogy professzionális gyászoló.
0: És ő mit csinál?
1: Ő Dél-Kelet-Ázsiában hagyomány egyébként, hogy hangos temetéssel segítik a halottakat, amikor a túlvilágra utaznak, és ehhez hivatásos gyászolókat alkalmaznak, hogy a szertartás során a lehető leghangosabban sírjanak és gyászoljanak. Isten. Úristen, ez nagyon rossz.
0: Hú, hát ez eléggé morbid egyébként. De hogy van ilyen?
1: De annyira vicces.
0: Tehát miért az ember gyömöszölőhez képest, tehát az sem egy olyan állás, vagy nem tudom, munkakör, ami így számunkra. Lehet, hogy ott keleten.
1: Ott igen, keleten.
0: Ott megszokod,
1: ez egy kicsit,
0: de számunkra meg szokatlan.
1: Az egy kicsit más világ. Én voltam ott Dél-Kelet-Ázsiában, és teljesen más, mint hogyha ilyen 180 fokkal el lenne fordulva, de hát kb. Annyival el is van fordulva.
0: Ami egyébként nem annyira különleges és létező állás, és néha bele lehet futni, ez a járd be a világot, a szállodákat, írjál blogot a szállodákról, a tájról, meg mindenről, és ez fizetik ugye a szállásodat, az étkezésedet, az utazásodat, így van, így hívják, igen, és akkor csak igazából jól érzed magad, az a dolgot, hogy jól érezd magad, és akkor nem tudom, blogoljál róla.
1: Igen, és legyen elérésed nyilván.
0: És legyen elérésed, igen.
1: Akkor találtam egy ilyet, ha már szálloda, búvár pizza futár. Elég érdekesen hangzik. Egy floridai víz alatti szálloda alkalmazottja pizzafutárként keresi a kenyerét. Ehhez búvár felszerelésre és nyilván vízzáró dobozra is szüksége van, és én ezt nem hittem el egyébként, hogy ilyen...
0: De hova szállítja ezt a pizzát?
1: Hát gondolom a szobákba.
0: Ja, mert hogy a víz alatti a szálloda.

0: Loda.
1: Igen. Megnéztem.
0: Létezik.
1: Létezik egyébként Floridában és Dubajban is olyan szálloda, ami teljesen a víz alatt van, és csak merüléssel közelíthető meg. Ez a floridai szálloda egyébként Verne Gyuláról van elnevezve. Jules Undersea Lodge a neve. És egyébként nagyjából 6,3 méter mélyen találhatók a szobák.
0: Aztán.
1: Oda pedig kizárólag búvárruhában lehet leutazni.
0: És akkor, hogyha valahol el akarnak menni, akkor kijön a szobából, felmegy a felszínre, és akkor megy, nem tudom, túrázni, meg város nézni.
1: Gondolom, igen.
0: Ó, nem tudom, valahogy bennem fel sem merülne, hogy én most egy ilyen víz alatti szállodába
1: nagyon érdekes laknék. Nagyon érdekes lehet, mert hogy ugye miután megérkeznek az emberek, egy búvár londiner kíséri őket a szobájukba. Tehát, hogy ez annyira abszurd, és nem tudja az ember, hogy...
0: De lehet, hogy már így tényleg az emberekben sokszor, hogy valami annyira extrémet keresnek, vagy ez a jó dolgomban már nem tudom, mit csinálja, kéne valami nagyon különleges az életemben.
1: Igen, felülök a rakétára, és elrepülök az űrbe.
0: Igen, de a jégkunyhók is hasonlók lehetnek, nem így sarkörön, ez a jégkunyhó, jégszálloda.
1: Hát a jégszálloda már inkább, de jégkunyhó szegény, eszkimóktól
0: nem
1: vegyük már el
0: pontos, de igen.
1: Ne vegyük már el a hagyományokat.
0: Ez most víz alatt, vagy jég közepén, mindegy, csak valami olyan lehessen, ami nem hétköznapi.
1: Igen.
0: Ami nem hát, a megszokott.
1: Zsül víz alatti kunyhója, Verne Gyula íróról kapta a nevét egyébként. Uh-huh. Ez most engem teljesen megdöbbentett, és az, hogy az egész a víz alatt van, meg végképp. Szóval ilyen mókás foglalkozások vannak. Vízi csúszda tesztelő, az jó lenni.
0: Az jó.
1: Mekkora
0: az
1: jó.
0: Biztos.
1: Mekkora jó állás
0: de, már. De van valódi ilyen munka, álltok New Yorkban, hogy hivatásos ölelő.
1: És akkor fel kell vigyíteni a szomorú embereket
0: az utcán. Lehet.
1: Van egy főnököd, és akkor mondja, azt öleld meg. Ott öltöm.
0: Bérelhető nagy Texasban, de lehet, hogy erre már itt voltak kezdeményezések így. Hát nem pontosan így, hanem ugye egy pótnagyit keresünk, mondjuk nem annyira hasonlít, de bérelhető nagyi van Texasban.
1: Ez a következő kell nekünk.
0: Nekem. Pedig?
1: Professzionális sorban álló.
0: Vannak ilyenek.
1: Japánban.
0: Igen, hallottam erről.
1: Japánban,
0: hallottam.
1: Aki nem akar hosszú órákat ácsorogni egy sorban, vagy nem fér bele az idejébe, esetleg túl lusta, hivatásos sorban állót fizetnek.
0: De akkor ezek ott állnak vajon a boltban, így az áruházban, és akkor így oldal ott állnak, hogy akkor jön valaki, és akkor felbér egy bevásárol, összerakja mondjuk a bevásárlókocsiba, és odaadja neki, és ő meg addig mit csinál, kiül az autójába? Vagy nem tudom.
1: Nem tudom. Na,
0: érdekes.
1: Jó, menj és nézd meg, kérlek, Vali, hogy az állásbőrzén vannak-e ilyen jó kis...
0: Igen, hát ilyennel biztos nem fog találkozni.
1: Állások.
0: De ígérem, ha van valami ilyen, akkor azt így megörökítem, és akkor beszámolunk
1: róla. Jelenleg nekünk, mert hogy Vali most búcsúzik tőlünk, és igen, elindul az állásbőrzére, mi pedig azért folytatjuk majd tovább itt az óránkat, igen, várjuk az önvéleményét is, a 74-44-44-44-en.
0: Szép napot mindenkinek.
1: Veled pedig holnap, Tali Vali. Talivali, de jó vagyok, azt a mindenit, de jó vagyok. Nem is akar már hozzászólni. Na, hát akkor önnel is találkozunk perceken belül. Elő viszont dalolunk, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Omoda és Jayco már Szexárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szexárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szexárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
7: Haló!
8: Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
8: Milyen típusú az autó?
7: Autó? széle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
1: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
4: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben, hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal. További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat.
2: Ennyi volt a reklám.

Sofia! Álvaro Soler itt az Antriton, egy perccel járunk, már 3:49 után, és akkor Valitól könnyes búcsút vettünk, mi viszont folytatjuk kalandozásainkat, az állásinterjúk és a minél viccesebb állások és pozíciók tengerén. Hát van egy ilyen csoport a Facebookon, hogy pofátlan, valamilyen pofátlan álláshirdetések és hajmeresztő állásinterjúk, hát nem is részletezem, hogy milyen, ebben egészen vicces képeket és mindenféle beírásokat szoktak tenni, például amikor a munkálatvezető munkakörhöz annyi a feladat, hogy munkakörhöz tartozó feladatok ellátása, és akkor itt találja ki az ember, hogy na, most akkor ő mire is jelentkezik. Ugye ez is elő szokott fordulni. Aztán írnak még itt a hajmeresztő állásinterjú kapcsán olyanokról, mint például a végén elhangzó bűvös mondatok, hogy még a jövő héten is interjúztatnak, és még a kiválasztás várhatóan 2-3 hét, és majd visszacsörögnek. És persze nem csörög senki, nem ír senki, persze tisztelet a kivételnek, de azért szerintem sokan belefutottak már abba, hogy beadták valahova az önéletrajzukat, még esetleg állásinterjún is voltak, és aztán egyszer csak hopp, minden kapcsolat megszakad a bizonyos céggel, és akkor nem lesz belőle semmi. Hát igen, vannak egyébként még vicces munkakörök, például, illetve olyanok is, amik teljesen elképesztőek, a teljes idős Netflix nézőn teljesen ki lehet akadni, mert hogy vannak, akik abból élnek, hogy megállás nélkül tévét néznek, sorozatokat, és a megjelenés előtt minden tartalmat megnéznek, megfelelő címekkel látják el, megfelelő leírással, tök mindegy, hogy miről van szó, megnézik, hogy a könnyen be lehessen kategorizálni. Ez egyébként a filmek szerelveseinek, akik esetleg még otthon szeretnének dolgozni, tök jó munkakör is lehet, Magyarországon valószínűleg ilyet nem kínálnak, viszont vannak még ezen kívül is elég érdekes állás pozíciók. Nem is tudom, hogy lehetne ezt megfogalmazni, mint például a hivatásos kígyó méregfejő, mert hogy ez egy veszélyes, külön szakértelmet igénylő szakma, a mérges kígyók mérgét le kell fejni, és ezért van, ez arra van szükség, nyilván azért van erre szükség, hogy a méreganyagból ellenanyagokat és egyéb gyógyszereket készítsenek, hát erre is van ember, aki lefeji a kígyó mérget. De van állat eledeltesztelő, a kutya eledeltesztelő például a új kutya eledeleket tesztel, hát nyilván a neve is ezt akarja, legyen az konzerv, keksz, csont vagy valami egyéb nyalánkság, és erre egyrészt az ízvilág, valamint az állag tesztelése miatt is szükség van. Na most azt itt nem részletezi ez a cikk, amit olvasok, hogy vajon ezt kutyáknak ajánlják fel, vagy esetleg embereknek. Mert azért itt a kérdéseket vet fel. Nyilván azt tudjuk, hogy az állatkaják emberi fogyasztásra is alkalmasak. Nem a legjobbak, de alkalmasak. Úgyhogy ebből kifolyólag lehet valaki két kézzel habzsolja a nem tudom milyen jutifalit, és tesztelgeti. Szóval ez is nagyon érdekes, hogy a szag és illat ellenőr is azt tud lenni, például ugye a legkifinomultabb szaglással megáldottak tölthetik be ezeket a pozíciókat, munkaköröket, nyilván a termékek hatásosságát tesztelik, elsősorban feltételezem én parfüm, meg hasonló miatt, és igazából havonta tesztelik ezeket az alkalmazottakat is, mert elfárad egy idő után az orr, főleg, hogyha hasonló tónusú, van ilyen, hogy tónusú illatokat szagolgat. Na hát, nagyjából lesz, amit tudni kell, amit így összegyűjtöttem én is itt a munkavilágából, meg a munkaerőpiacról. Ha van önnek is valami sztoria, akkor még azt várom a 74-es körzet 444-444-es számon, de már nem sokáig, mert dalolunk egyet Ray-jel, meg a Where is my husband-del, aztán hamarosan összegezzük óránkat. Maradjon velünk! Antrit reggel!

0: The Rhythm of the Night, a korona repített vissza minket a 90-es években. Jó reggelt, ez az Andrit reggel, vagy lassan mondhatom azt is, hogy szép napot, mert 9 órához közeledünk. Ez azt jelenti, hogy hamarosan beszélgetni is fogunk, igaz, az óra második felében csak, előbb pedig majd rátérünk az időjárásunkra. Egyelőre szép időnek néz ki, ami látszik innen a stúdióból, illetve megnézzük az utak helyzetét, és programot is hozok a mai napra, aztán pedig majd érkeznek a vendégek. Most pedig a hírek, informálódunk, maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
4: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án, a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Son Goku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
8: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé leginkább az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg, délután 13-18 fok lesz. Holnap is több órás napsütés valószínű a fátyor és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a változó irányú szél mérsékelt marad. Hajnalban 0 plusz 5, napközben 13-18 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Szép jó reggelt, 4 perccel járunk, 9 óra után már mondhatom azt is, hogy szép napot. Ez az Antrit reggel, én Vörös Levente vagyok, október 13-án, kedden pedig akkor neki látunk az utolsó közös óránknak, amiben ezúttal programajánlóval is érkezem, illetve ránézünk az időjárásra, az utakra, az óra második felében pedig beszélgetni fogunk az És tessék raj videópályázat szervezőjével és győztesével is remélhetőleg, úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartani, addig pedig a Duke Dumont zenél, ez a Need You.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Antriton. 4 perc múlva már 4:10. Jó reggelt, ez az Antrit reggel, amiben ezúttal, ahogy ígértem, programajánlóval érkeztem, mert hogy van egy aktuális program állásbörze, illetve pályaválasztási kiállítás is lesz majd a következő napokban. Ma jelenleg az állásbörze zajlik a Babis Mihály Kulturális Központban. A Tolna megyei munkaerőpiac aktuális kínálatairól lehet személyesen is tájékozódni. Egyébként a rendezvényen a látogatók nem csak az állásajánlatok közül válogathatnak, hanem egyeztethetnek a megyei munkáltatók képviselőivel, és egyébként rengeteg mindent lehet még csinálni. Lehetőség nyílik egy szimulált állásinterjú helyzet kipróbálására, amelyen valós körülmények között mérhetik az emberek a felkészültségüket, illetve akár a bármilyen stressz szintjüket is, illetve lehet egyénes szabott önéletrajzot is készíteni, és még ilyen nyalánkságok egész nap. Aztán majd természetesen jövőt zálog a pályaválasztási kiállítás is érkezik, illetve lesz majd itt egy, ez már az állásbörzét követően jön majd, úgyhogy lesz itt sok-sok minden, ahol akár középiskolások, illetve olyanok is, akik középiskolába készülnek, válogathatnak a különböző iskolák között. Na de, ami délutáni program, mert hogy van olyan is, október 13-a van, kedd, ez pedig azt jelenti, hogy 15 órai kezdettel megrendezik a Merrák elleni küzdelem jegyében a figyelemfelhívó sétát. Két okból fontos, az egyik nagyon fontos az üzenete, erről tegnap beszélgetünk dr. Pátri Eszterrel, akivel átjártuk ezt az egész Merrák témát, és természetesen szó esett a lezárásokról, meg magáról a sétáról, ezt megtalálja a YouTube csatornánkon, nagyon gyorsan szerettem volna mondani. Egyébként pedig ilyen rövid lezárásokra is sor kerül, úgyhogy közlekedőként is érdemes majd 15 órakor egy kicsit tényleg odafigyelve közlekedni. A Szent István térről indul majd a séta, a Garai tér felé, a Széchenyi utcában, a Széchenyi utcára kanyarodva, a Szent János és Pál kápolnáig, vagyis a Kórházi kápolnáig sétálnak, illetve a Bezerédi utcán föl, egészen a Béla Király tér vármegye házáig. Van, ahol majd közúton félpályán haladnak, úgyhogy lesz időleges forgalomkorlátozás, és egy helyütt rövid párperces teljes lezárásra is majd sort kerít a rendőrség, természetesen ezt biztosítja. Szóval a gyülekező a Babis Mihály Kulturális Központ előtt lesz, ott a Szent István szobornál, és akkor onnan indul majd a séta, ezen is részt lehet venni, és tök szuper program lehet, nagyon fontos az üzenete is, tényleg még egyszer mondom, a videót megtalálja a YouTube csatornánkon. Ezen kívül ma már nyitva a mozi, október 13-a kedd van, ez pedig azt jelenti, hogy 17 órási kezdettel a Diggert vetítik, ez Tom Cruise főszereplésével egy 129-es perc angol-amerikai vígjáték, valamint 19:30-kor a 10 éjszakás kaland érkezik, Péterfi, Bori, Csonka, András, és egyébként ez egy magyar vígjátékról van szó, 90 perc, azaz másfél óra. Ha már ott van a Babis Mihály Kulturális Központ környékén, akkor érdemes benézni egyszer a Márványterembe, ahol a Szavak nélkül Bakó Jenő fotóriporter életművéből nyílt egy kiállítás, illetve nyílik majd, ha jól látom, október 15-én, tehát ez még későbbi program, egészen november 8-áig lehet megtekinteni az intézmény nyitvatartási idejében, és ami már nyitva is van, az az idő bezárva Entering in the Time Mózer Zoltán fotó kiállítása a Művészetek Házában, egészen november 28-ig van az is fent, hétfő és vasárnap kivételével 10 és 17 óra között, a belépés ide is díjtalan. No, hát akkor ennyit a programokról, megyünk tovább, ránézünk az időjárásra, kicsit megcseréljük az óra első és második felét, úgyhogy időjárás, útinfók, aztán beszélgetünk, maradjon velünk!
1: Antrit reggel!

0: I'll be missing you. Ez az Antris reggel, jó reggelt, 7 perc múlva már fél tizet üt az óra, ez pedig azt is jelenti, hogy haladunk azért a mai nappal, méghozzá az időjárással a folytatásban. Jelenleg 10 fokot mutatnak a hőmérők, közepesen felhős időt írnak, bár én innen a stúdióból egyetlen egyet sem látok, csak a gyönyörű szép kék eget. Úgyhogy a nyugodt őszies idő jellemzi majd a mai napunkat, marad ez a napsütés, a tegnaphoz képest azért ez javulás, és nagyjából 16-17 fok lesz majd a maximum. Őszies ruha az viszont nagyon fontos, főleg a reggeli órákban, ez már holnapra is vonatkozik, illetve este is azért eléggé lehűl a levegő, úgyhogy érdemes rétegesen öltözködni, nem ilyenkor megfázni, mert aztán nagyon gyorsan, könnyen bele lehet ebbe az egészbe bonyolódni. A pollen szezonról még egy-két szót, kültéri allergén gombák vannak magasan ilyen a levegőben, ha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor természetesen érdemes orvoshoz fordulni. Egyébként pedig jó hír, hogy nem várható ma sem fronthatás, és most már azért túl vagyunk a reggeli hidegebb órákon, bár jól látom 10 fok, az még azért annyira nem a célos, de lesz ennél több is. A napos idő ugyanakkor pozitívan hat a hangulatunkra, ami tök szuper, és természetesen ehhez csatlakoznak a dalok is, itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, Miley Cyrus, aztán ránézzünk az utak helyzetére, és természetesen érkeznek a vendégeink is, maradjon velünk!
1: Antrit reggel!

0: olyan messze, a 142-es, 143-as kilométerek között átterelik a forgalmat a szembe irányú sávba, úgyhogy a jobb pályán két irányú a forgalom, rendkívül óvatosan közlekedjen, ha arra haladna. Itt Szekszárd belterületén is munkálkodnak, újítják a gyalogátkelő helyeket egészen pontosan, az elkerülőn két helyen is, a Mátyás Király utcánál, illetve a vasúti kereszteződésnél, mindkét helyen útszűkülettel és munkásokkal találkozhat, figyeljen rájuk is, és közlekedjen óvatosan, ahogy a város déli részén a Szőlőhegyi körforgalomhoz közeledve is, mert ott is építési munkák miatt az útszűkület, illetve munkások vannak jelen. Rendőrölt Rafiról két helyről kaptunk bejelentést, az egyik továbbra is Pörbőjön az 55-ös főúton, Pörbőj központjában, illetve a másik az 50, nem is tudom hányas úton, inkább mondom úgy, hogy Bonyhád és Bátaszék között, fönt a dombtetőn, Bonyhád Börzsönynél, ott is áll a rendőr, úgyhogy csak óvatosan, ha arra megy. Mi pedig a folytatásban megyünk tovább, beszélgetünk, Kindl Gábor érkezik majd Kopány Vászlójal és Keresztes Kristóffal karöltve, akik az És Tessék című kisfilmpályázatról fognak nekünk mesélni, és természetesen kifaggatjuk őket az élményeikről. Maradjon velünk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Ozán! Mangó! Pupák!
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
5: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
6: Vigyázz! Dől a fa!
7: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
6: És mi lett a vége?
7: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
6: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb ház körüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is. Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
8: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
9: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
8: Nyaralást? De jól megy valakinek.
9: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
8: Aha, így már értem.
10: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Ennyi volt a reklám. Ez a Szantrit reggel.

0: Jó reggelt, vagy már inkább szép napot, 9 óra 36 van, október 13-án járunk, és ahogy ígértem, megérkeztek a vendégeink a stúdióba. Itt van Kindl Gábor, illetve Kopány Vászló és Keresztes Kristóf, akik az És tessék című filmes valóságshow kapcsán érkeztek hozzánk. Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: A mikrofont, srácok, majd jó közelről. Úgy. Szuper. Akkor először szerintem vezessük át, hogy tulajdonképpen vegyük át, hogy mi is volt ez az És tessék filmes valóságshow verseny, ezt hogy kell elképzelni?
1: Hát kezdjük el a címével, ugye miért És tessék. A filmkészítés legismertebb vezényszava egyébként az, hogy megy az előkészület, megy már itt hónapok óta, vagy évek óta, és akkor kezdődik a forgatás, és annyit mondanak, és tessék.
0: És akkor forog a
1: film. Aha, forog a film. Tehát ez eddig eljutni, az már egy komoly feladat. És ennek a játéknak az volt a lényege, hogy a valóságsó elemeit építettük be tulajdonképpen egy filmkészítő játékba. Nekünk vannak ilyen 24 órás filmkészítő programok, csak ez most annyiban volt más, hogy a stábok, ők maguk is szereplővé váltak ebben az egész programban, tehát eddig nem volt jellemző, mindenki csinálta a filmet, ha csinált egy úgynevezett verket, amiben kicsit a hátteret, ugye a háttérben, ami történik, meg lehet látni. Itt viszont tudatosan készültek olyan interjúk a játék folyamán, hogy végig lehetett követni az ötlettől, a témától, az ötlettől, egészen a film bemutatásáig, illetve hát az eredmény hirdetéséig. Ilyet nem játszottak még, hát szerintem sehol a világon, de Magyarországon biztos, hogy nem, és ez most volt az első, amelynek a győztese itt ülnek mellette.
0: Tehát akkor a stábnak is volt egy stábja?
1: Így van egy stáb, és hát ugye a háttérben még volt egy interjúszoba, ahol az interjúzás volt, illetve hát nem mindig belső helyszínen, külső helyszíneken is volt, de volt egy stáb, aki az interjúkat készítette folyamatosan, és így végig lehetett követni, vagy lehet követni a játéknak a menetét, az esetleges konfliktusokat, vagy hogy bíztak benne, hogy elkészül 24 óra alatt ez a film, vagy nem készül el a film. Egy könyv, egyébként az alaptémája egy könyv volt, ami Halász Gáborék írtak, és ennek a lélegzettel kapcsolatos tudnivalók, a lélegzésünkkel, hogy mennyire fontos az életünkben. És ez volt az alapötlet, és nekik ehhez, ezek a gondolati körrel kapcsolatosan kellett egy sztorit kreálni, megcsinálni. Szereplők is voltak, szereplőválogatásra. Tehát ment minden az útján. Minden eleme megvolt a játéknak, ami egy filmkészítésnek az eleme, addig, hogy a néző meglátja a filmet. Most belelát mindenbe.
0: És akkor 24 óra alatt kellett leforgatni a filmet, de hát ennél tudjuk, hogy jóval szűkebb a keret, nyilván egész éjszaka nem forgatnak
1: nem,
0: a csapatok.
1: Nem.
0: Hány csapat volt, hogy adottak össze, itt voltak, ugye mentorok, ez is egy egyedisége ennek a...
1: Így van, tehát úgy azért említettem azt, hogy azok az elemek szerepeltek benne, ami a valóságsó típusú műsorokban van, akár tehetségkutatókban, és mindenhol vannak mentorok. Nálunk három ismert mentor volt, Mayer Zoltán, operatőr, Jimmy J. Hollywood, ugye az egyik legismertebb magyar videoklip rendező és rövidfilmes, és Dörmer Csaba, aki televíziós szerkesztőként, műsorvezetőként az RTL tulajdonképpen alakulása volt. Tehát mindhárman ugye egy-egy stábot kaptak, illetve hát úgy sorsoltuk össze őket. Tehát nem volt úgy előre kiválasztás, és akkor mindenki mellé került egy verk operatőr szerkesztő, akinek a felvételébe kerülnek az utó munkálatokról szóló dokumentumfilmben.
0: És akkor a kisfilmek elkészültek, a valóságshow film pedig...
1: Az folyamatában van, most nem akartunk, mivel ez volt az első, ez tulajdonképpen nekünk is egy olyan úgynevezett ilyen pilot anyagot összeraktunk belőle, amiben bele lehetett tekinteni már, de ez attól bonyolultabb, tehát itt végig kell követni teljességében, és rengeteg, több mint 70 interjú készült itt a 24 óra alatt, úgyhogy abból kell összerakni, úgyhogy az a nézőszám is érthető legyen. Most ezt elmondtuk így előre, ugye nem jellemző, hogy elmondják előre, hogy kik a győztesek egy ilyen valóságsóban, csak mi ki akartuk próbálni, hogy a filmvilágában ez hogy működik. Ezt soha senki nem próbálta így ki, hogy ez filmként így ebbe a formában, hogy mentorokkal, fiatalokkal, diákokkal összerakni egy ilyen filmet, és azért gondoltam, hogy ezt nézzük meg, hogy ez hogy működik a valóságban. Megcsináltuk.
0: És akkor most már nem spoilerezek, hogyha azt mondom, hogy itt ülnek a győztesek.
1: Nem, itt ülnek a győztesek.
0: Itt ülnek a győztesek, akiket hamarosan arról faggatunk, hogy milyen volt ezen a versenyen részt venni, és milyen volt az alkotás folyamata együtt dolgozni a mentorukkal például, illetve megvalósítani ezt a rendkívül nehéz témát kevesebb, mint 24 óra alatt. Ezzel folytatjuk mindjárt Elton John és Britney Spears közöse után. Maradjon velünk!
2: Ez az Andrit reggel.

0: Csoda szép napot kívánok, egy perc múlva már 3:45. Itt vagyunk az Antrit reggelben, ahol beszélgetünk az És tessék című film, kisfilm pályázat valóság show-nak a győzteseivel. Itt van velem szemben Kopány Vászoly, valamint Keresztes Kristóf, a győztes csapat tagjai. Hát szervusztok, srácok, először is jár egy hatalmas taps nektek a győzelemért.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
0: Másrészt pedig meséljetek nekünk, hogy ti azért nem most forgathatok filmet először. Feltételezem, és tudom is egyébként, meg jártatok már nálunk is.
1: Pontosan. Hát körülbelül egy fél évvel ezelőtt jártunk itt az Antritban utoljára.
2: Nem gondoltuk volna, hogy itt leszünk ilyen gyorsan.
1: És nem gondoltuk volna, hogy megint itt leszünk, és méghozzá egy ilyen győzelem után. Igazából nekünk már voltak korábban kisfilmes projektjeink, voltak bemutatóink itt Szekszárdon, de hát természetesen csak még így amatőr szinten.
2: Tulajdonképpen igazából gyerekkorunk óta.
1: Hát igen, ez a szenvedély, ez régóta kísér minket, és mindig szerettünk volna valamit csinálni. Mint mondtam, egyelőre amatőr szinten, és bízom benne, hogy azért a későbbiek folyamán tudunk fejlődni, akár ezen a téren elhelyezkedni, és hasznos tapasztalatokat szerezni, tanulni ezzel kapcsolatban. És hát ugye itt említeném meg, hogy a versenyen a mentorunk az Májer Zoltán volt, akitől azt gondolom, hogy tényleg rengeteget tanulhattunk, és emellett egy nagyon jó baráti, haveri viszony kialakult vele, mert igazából állandóan röhögtünk, tehát igazán mondhatom, hogy tartalmasan telt a vele töltött forgatási idő.
0: Na igazából, ugye itt említettétek, hogy forgatotok már, de azért teljesen más forgatni otthon saját ötletből, saját eszközökkel, saját időbeosztással, mint egy ilyen kötött versenyen. Ezt hogy éltétek meg, hogy 24 óra alatt egy konkrét témát kellett feldolgozni, megvoltak már ugye azért, voltak eszközök, amik a rendelkezésetekre álltak, vagy ez hogy volt? Mivel dolgoztatok? Kivel dolgoztatok még? Hogyan zajlott ez az egész 24 óra
1: alatt? Igazából ugye megkaptuk az alaptémát, hogy a légzésről kell csinálni egy kis filmet, és az nagyon nehéz, mert a légzés az a dolog, amit nem lehet se igazából úgy érezni, látni, tehát ezt nehéz megmutatni. Hát,
2: tulajdonképpen ez volt az egyedül nehéz dolog.
1: Igen,
2: benne.
1: Igen.
2: A többre így nagyjából fel voltunk, ugye? Készülve.
1: Igen, tehát nehéz megmutatni a légzést, meg ugye így kontextusba helyezni egy filmbe, és akkor ugye az elején megkaptuk a mentorunkat, nagyon örültünk.
0: Örültetek?
1: Nagyon örültünk.
2: Másnak is örültünk volna, nyilván, de...
1: Mi már előre kinéztük egymást. Így a Zoli is mondta utólag, hogy ránk számított, meg már mi is beszéltük, hogy jó lenne a Zolival forgatni, és nagyon-nagyon jól működött ez az egész. És akkor leültünk kicsit enni, és átbeszéltük az alaptémát, összedobtuk az ötleteket.
2: Tulajdonképpen már amikor megkaptuk a feladatot, akkor voltak ötleteink.
1: Igen, és ahogy leültünk ebédelni, összerakódott maga
2: is
1: az alaptéma, persze, és összeállt a dolog, és azt már csak visszamentünk a hotelszobába, és azt már csak le kellett írni egy forgatókönyvbe. És akkor azt legépeltük, és akkor úgy nézett ki, hogy utána már nagyjából el is tudunk kezdeni forgatni.
0: És akkor a forgatás nagyjából meddig tartott? Mennyit forgathatok? Tehát nem olyan-olyan sok időtök volt?
2: Sötétedésig
1: tudtunk forgatni igazából.
0: Pár óra igazából.
1: Hánykor kezdtük el a forgatást?
2: Szerintem egy ilyen 2:30-3 között már elkezdtük.
1: Igen.
2: Viszonylag gyorsan.
1: Igen.
2: És nagyon gördülékenyen ment. Tehát nem igazán kellett szüneteket tartani.
1: Nem. Hatékonyan tudtunk haladni.
2: Igen.
0: Azt itt leszögezném, én láttam a filmet egyébként, nagyon szuper lett szerintem is, és talán mondhatom, hogy én rátok tippeltem volna, mint befutó.
2: Köszönjük.
0: Azért érdemes megjegyezni, hogy Vászoly, te inkább a kamera mögött szoktál tevékenykedni.
1: Igen.
0: Kristóf, te pedig vagy a színész.
1: Igen, így hát van, nekünk van ez a kis filmes csapatunk, ez az úgynevezett Aliszka film, amit mi a Kristóffal viszünk, és ez általában úgy szokott kinézni, hogy én inkább a kamera mögött szoktam tevékenykedni, tehát én rendezni szoktam, vagy esetleg ugye, mint operatőr, illetve hát, vágni, és vagy a három együtt, és a Kristófot pedig színésznek. Hát nagyon tehetséges és elképesztő színész a Kristóf, úgyhogy most is így az Aliszka filmes csapat került ebbe a versenybe, és ezzel a felállással folytattuk, hogy én rendeztem, írtam a forgatókönyvet valamennyire, ugye
2: azt közösen írtuk,
1: de tulajdonképpen a Kristóf meg ugye a főszerepet játszotta, és
2: így van.
0: Így tevődött össze a csapat.
1: Így van.
0: No, hát, hogy mi lett ennek a versenynek a végkimenete, azt nyilván tudjuk, hogy mire számítotok még a jövőben, és hogy mik a tervek, arra is rátérünk majd, meg persze egy kicsit kivesézzük ezt a filmecskét is. Úgyhogy maradjon velünk!

0: Jó reggelt, szép napot! Ez az Antrit reggel, 9 óra 52-kor folytatjuk beszélgetésünket. Itt van velünk a stúdióban Kindl Gábor, illetve Kopány Vászló és Keresztes Kristóf, akik az Éstessék filmpályázattal kapcsolatban érkeztek hozzánk, és azt már megtudhattuk Gábortól, hogy mi is volt tulajdonképpen a koncepciója ennek a versenynek, és akkor most boncolgassuk tovább egy kicsit Vászlóval, illetve Kristóffal, hogy hogy alakult ki ez a film. Azt itt elmondtátok, hogy ötleteltetek rajta, meg volt a légzés, volt a téma. Miről szól ez tulajdonképpen, és hogy zajlottak a végső munkálatok?
1: Alapvetően egy diszfunkcionális embert képzeltünk el, mert ahogy megkaptuk a témát, ugye a légzést, és akkor ugye, hogy Vászló is említette, leültünk a Zolékkal ebédelni egyet, és akkor jött ebből, hogy egy beteg embert kéne bemutatni.
2: Szerintem nem feltétlenül beteg az űrge, csak beleragadt egy olyan életmódba, ami nem feltétlenül a legjobb, és ezt ugye a légzésen keresztül mutattuk be, és ugye azt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ez teljesen önhibából történt vele, tehát káros szenvedélyek, függőségek.
1: Hát ezt nem lehet tudni.
2: De lehet tudni, hát... mert én így találtam ki. És akkor igazából látszik, hogy egy ilyen lecsúszott értelmiségi maga a karakter, amit én vizionáltam, meg amit szerintem Kristóf el is játszott nagyszerűen, és igazából az életének egy pontján, mondhatom, hogy a mély pontján találkozik egy teljesen ellentétes személlyel, aki pedig így van,
1: lánya.
2: Kicsattanó egészség, futó, jóga, tehát minden, ami sporttal kapcsolatos, és egészséggel is ez a hölgynek a légzésén is megmutatható.
1: Erre nagyon fókuszáltunk, hogy a légzéseket mutassuk be.
2: Így van, és ugye gyakorlatilag ugye keresztezi egymást a két sztori, és onnantól lesz egy karakterfejlődés, hogy a férfi karakterünk elindul a gyógyulás és a javulás útján, és akkor már együtt jogáznak a végén a parkba, és ugye ott is teljes harmónia, légzés, minden rendben van már.
0: És akkor a légzés helyreállítja az ember életét is.
2: Rendben, így van.
0: Helyreállítja a légzését, meg az életét. És arról meséltek egy picit, itt azért hallottam az eredmény hirdetésén, ott voltam, hogy születek itt az utómunkálatok. Ugye azt tudjuk, hogy Meyer Zoli, mint operatőr azért hozzátette ehhez a produkcióhoz, és látszik, hogy tényleg egy filmszerű képi világot teremtettetek meg a segítségével. Hogy zajlott a munkálat? Mit éreztetek, amikor mondjuk egy-egy ilyen tippet, tanácsot beszúrt?
2: Hát a Zoli azzal kezdte, amikor elmentünk forgatni, a Béla téren kezdtük, hogy mármint a kültérjeteket, hogy mindig keressük az ilyen ellenfényes beállításokat, mert az nagyon szép a kamerán. Ez volt az első
1: fényekre tippje, mindig nagyon ügyelt.
2: Ami egyébként teljesen hozta szerintem a feelinget ezek a beállítások, úgyhogy ez egy nagyon jogos tanács volt, jövőben is ezekre figyelni fogunk. És igazából úgy állítottuk be, hogy mindig a fény, tehát hogy ugye ilyen ellenfényes legyen. És gyakorlatilag a Zoli nagyon sokat segített magába a kamerabeállításban is, és sokszor volt, hát azért nem sokszor, de egyszer-kétszer előfordult, hogy a Zoli így fogta a vállamat, én tartottam a kamerát, és ő így engem mozgatott a kamerával együtt, egy engem kísért, hogy így fártoltunk meg minden, úgyhogy azért nagyon jelen volt azért a Zoli ebben.
0: És akkor az utómunkálatokat, ha minden igaz, egy telefonon végeztétek el, ez létezik?
2: Kérdezte a Zoli, hogy na és akkor fiúk, miben vágunk? Vegasba, premierbe, hát mondom CapCutba telefonon, és akkor láttam egy kis döbbenetet az arcán, de bementünk a szobába, leültünk a földre, és telefonomnak a kis képernyőjén ott elkezdtünk vágni, összeraktuk az anyagot pikpak, és igazából utána már zörejeztünk.
1: Igen, volt, hogy azokat is a szobába vettük fel,
2: igen,
1: a lépteket,
2: igen,
1: a futást.
2: De az is nagyon-nagyon szürreális volt, mert hát azért így nem jelentenünk, hogy nagyon profilett, mert azért volt. Olyan körülmények között dolgoztunk, most ezt szemléltetem, hogy könyvek kellettek a forgatáshoz, és volt egy nagy könyv, amit kelléknek használtunk, és volt egy olyan, ahol futott a Zsófia, a hölgy szereplőnk, és ott éppen a Zoli egy nagy könyvön dobog a lábával, és azt utózörejeztük gyakorlatilag a futást.
0: Hadd mondjam el, ez nem tűnt fel egyébként.
2: Tehát, hogy ilyen nagyon
0: a filmben
2: nagyon-nagyon furcsa utómunkálatok voltak, már is voltunk fáradva. Hát még valami kulisszatitkot a vágásról, Kristóf, hogy te akkor nagyon kész voltál?
1: Hát szerintem nagyon
0: Kristóf kiszerepelte magát.
2: Mert néhány stábtagunk elaludta a vágás közben. Az nem a Kristóf.
1: Az nem én voltam. Igen.
2: Ő szorgalmasan dolgozott.
0: Igen, ugyanikor a vágó, igyekezz, meg a rendező persze. működik legfőképpen össze, és akkor ők a végeredményt tulajdonképpen ők állítják össze. Van egyébként terv a kisfilmmel, vagy más kisfilmekkel a folytatásban, csak így nagyon röviden?
2: Hát mindig van terv más mindig kisfilmekkel.
0: Tehát vannak ötletek.
2: Ezen jár az agyunk, meg írogatunk össze különböző szkripteket, úgyhogy valami majd csak lesz előbb-utóbb.
0: Na hát akkor remélem, hogy én is belefutok, meg a hallgatók is. Most pedig köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük.
0: És sok sikert a továbbiakban.
2: Köszönjük szépen.
0: Kindl Gáborral, Kopány Vászlóval és Keresztes Kristóffal beszélgettem az És tessék című valóságsós kisfilm pályázat, kisfilm verseny kapcsán. És akkor elérkeztünk óránk végéhez, ami azt is jelenti, hogy a reggelünk is véget ért, már mint így közösen. A folytatásban Géci Adrián hozza a ma kedvenceit meg a tegnap slágereit, holnap reggel 6 órától pedig újra együtt ébredezhetünk. Addig is jó rádiózást és szép napot kívánok! Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a Fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
6: Igényesen kialakított irodahelyiségek kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
7: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
9: Már 4950 forinttól.
8: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
10: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban. Giga

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Rövid távon még nőni fog az államadósság és a költségvetési hiány is. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre 5,8%-os deficitet valószínűsít. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, amelyre évek óta nem hívták meg a magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Hétfő óta rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály mától lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED-fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, amelynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: A napos gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet a legmelegebb délutáni órákban 16 fok körül alakul. Holnap északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3, +7, délután 13-19 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
3: Elmúlt 10 óra, a híreken is túl vagyunk, úgyhogy most jöhet egy kis zenet, tartsanak velem, remélem jól telik a kett, és a következő órákhoz is adunk egy kis lendületet. Egyéci Adrien vagyok, mindenkinek szép napot kívánok.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: Rádió. A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, nézzük, milyen idő vár ránk a mai napon. Nos, napos gomolyfelhős időre számíthatunk Tolna megyében, és a jelenlegi előrejelzések szerint jelentős csapadék sehol sem várható. Érdemes azonban a szélre is figyelni, hiszen az északi irányú légmozgás többfelé élénk lehet, a kelet és észak-keleti ország részekben pedig erősebb széllökések is előfordulhatnak. Napközben majd 15 fok várható itt Szekszárdon és környékén. A parlagfű pollen koncentrációja a korábbi csapadék hatására sokfelé alacsony szintre csökkent, ami az allergiások számára is kedvezőbb helyzetet jelentett. Az előrejelzés szerint fronthatás nem terheli a szervezetünket. Napközben a kellemes időjárás lehetőséget adhat szabadtéri programokra is. Szép napot kívánok Önöknek!
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokkal és állapotfelméréssel segítik a megelőzést Dalmadon, október 15-én csütörtökön. A Tolna megyei településre érkezik a kormányhivatal. Helybe visszük a szűrővizsgálatokat programjának szűrőbusza, amely délelőtt 9 órától délután 3 óráig fogadja az érdeklődőket a Hősök tere 5 szám alatt. A résztvevők többek között nőgyógyászati és méhnyakszűrésen, valamint szájüregi rákszűrésen vehetnek részt. Emellett lehetőség lesz vérnyomás, pulzus és véroxigén szintmérésre. Továbbá a vércukor, koleszterin, húgysav és triglicerid szint ellenőrzésére is. Testösszetétel és csontsűrűségmérést szintén végeznek a helyszínen. A vizsgálatokra az előzetes időpontfoglalás helyett a helyszínen kell regisztrálni, erre a rendezvény napján délután 2 óráig lesz lehetőség. Az érdeklődőknek magukkal kell vinniük a tojkártyájukat és egy érvényes személyazonosításra alkalmas okmányt. A program célja, hogy a szűrővizsgálatok a kisebb településeken élők számára is könnyebben elérhetők legyenek, és minél többen időben tájékozódhassanak egészségi állapotukról.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Második Tolna megyei lóegészségügyi konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18.000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
6: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma lencselevest ebédelhetünk, vagy kérhetünk. Hideg gyümölcsleves. Az elmenü kacsasült párolt káposztával és tölt burgonyával, a B-menü pedig sert és paprikás galuskával. A pizza ma mai kínálatom, itt paradicsomlevest ebédelhetünk betűtésztával, az elmenü leves plusz parmezános sült jércemmel, petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig leves plusz mákos nudli áfonya lekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálatom, itt sárga borsó levessel várnak bennünket, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható mexikói ragú tésztával, vagy kérhető brassói apró pecsenye pirított burgonyával, a C-menü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és francia salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy igazi 2000-es évekbeli dal következik most a Körszalódjó voltából. Egy pörgős, játékos, könnyed sláger jön, amitől azért még ma is nehéz egy helyben maradni szerintem. Érkezik a Jump It a Rádió Antriton. További szép napot kívánok önöknek!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délelőtt következő fontos pillanatához, hiszen mindjárt a hírek következnek. Tartsanak velünk, nézzük, mi minden történik körülöttünk és a nagyvilágban. A hírek után pedig újra érkeznek a jól ismert dalok, úgyhogy maradjanak a rádió közelében.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook rátszalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Csúcs technológia Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrum. Mert nekünk fontos az önegészsége.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
9: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
10: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, még marad a jobbára napos csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót, az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a Külügyi Tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Ma döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé leginkább az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg. Délután 13-18 fok lesz. Holnap is több órás napsütés valószínű, a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a változó irányú szél mérsékelt marad. Hajnalban 0+5, napközben 13-18 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Már is a délelőtt közepén járunk, remélhetőleg mindenki megtalálta a mai nap ritmusát. Ha még sok a feladat, egy jó dal közben talán egy kicsit könnyebb lendületben maradni. Úgyhogy jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha szereti a zenét, akkor érdemes lehet figyelni az Éj és Gyula könyvtár egyik októberi programjára. Október 15-én ismét jelentkezik a Hangvilla című beszélgetés sorozat, amelynek különlegessége, hogy Tolna megyéhez kötődő zenészeket, előadókat hívnak meg, akik mesélnek a pályájukról, a zenei élményeikről és természetesen arról is, hogyan alakult a kapcsolatuk a zenével. Ezúttal Acélos Balázs gitáros dalszövegíró lesz a vendég. A zenész több ismert formációhoz is kötődik, a Fürge Róka Lábak és a Don Gatto zenekaroknak is alapító tagja. A beszélgetés során így nem csak a zenei pályájáról, hanem a zenekarokhoz kapcsolódó történetekről és érdekességekről is szó esett. A Hangvilla pedig nem egyszerűen egy beszélgetős program. A közös zenehallgatás és a zenélés is fontos része az alkalmaknak. Vagyis, aki október 15-én ellátogat az Éj és Gyula könyvtár programjára, egy kicsit közelebbről is megismerhet egy Tolna megyéhez kötődő zenészt, és közben természetesen a zene sem marad el.

A kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Szexárdon többnapos zenei programsorozattal emlékeznek meg a Városháza felavatásának 180. évfordulójáról, valamint Liszt Ferenc születésének évfordulójáról. A történet különlegessége, hogy a Városházát 1846. október 18-án avatták fel, az ünnepi alkalomból pedig maga Liszt Ferenc is hangversenyt adott a Vármegyeháza dísztermében. A jubileum tiszteletére október 18-a és 22-e között több helyszínen rendezik zenei eseményeket a városban. Vasárnap délután a Művészetek Házában az őszi kvártett mozaik művészei lépnek színpadra, akik a barokk zenétől egészen a modern művekig kalauzolják el a közönséget. Hétfőn a Vármegyeháza dísztermében ünnepi közgyűlést és emlékhangversenyt tartanak, kedden pedig az Augustusházban Liszt Ferenc korát és munkásságát idéző előadásra várják az érdeklődőket. Ugyanitt másnap regionális zongoraverseny kezdődik. A programsorozat október 22-én ünnepi orgona és zongora koncerttel zárul a Művészetek Háza.

0: A szervizét.
1: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Son Goku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
2: Haló,
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló, hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Halmozd a TAR kedvezményeidet. Vásárolj készüléket. Most 100 000 forinttal olcsóbban. Giga

0: lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A 100 étteremben ma lencselevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenő kacsasült párolt káposztával és tölt burgonyával, a B-menő pedig sert és paprikás galuskával. A pizza ma mai kínálatom, itt paradicsomlevest ebédelhetünk betűtésztával. Az elmenő leves plusz parmezános sült jércemmel, petrezselymes burgonyával, a B-menő pedig leves plusz mákos nudli, áfonyalekvárral. A Kaffi Amaretto étterem mai kínálatom, itt sárga borsó levessel várnak bennünket, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható mexikói ragú tésztával, vagy kérhető brassói apró pecsenye pirított burgonyával. A C-menü pedig sajttal töltött csirkemell, rizssel és francia salátával.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Most pedig azzal az úriemberrel megyünk tovább, aki az elmúlt évek egyik legismertebb dalszerző előadója lett, aki a személyes, őszinte történeteket ugyanúgy megtalálja a zenében, mint a nagy rádióbarát pillanatokat. Már is érkezik hozzánk Ed Sheeran, itt a Rádió Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt dél következnek a hírek, hogy képben legyenek a nap legfontosabb történéseivel. Tartsanak velünk, a hírek után pedig újra zenélünk, és együtt folytatjuk ezt a keddet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Átadták a Tolna megyei prémadíjakat, séta a szűrésért, lépések az életért, éjszaka akár fagyhat is. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban, üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. 6 tűzesethez és 7 műszaki mentéshez riasztották Tolna megye tűzoltóit az elmúlt 72 órában. Ismét a szabadtéri tüzek domináltak, 5 alkalommal a szabadban csaptak fel a lángok. Több esetben is emberi gondatlanság vezetett a tűz kialakulásához. Péntek délelőtt Döbrökközön a Homokhegy utcában egy kertben égetett növényi hulladékról terjedt tovább a tűz, amely 5 további ingatlan kertjét is érintette. Az utca egyik részén mintegy 2,5 hektáron cserjés, akácos és avar égett, a lángok présházakat is veszélyeztették. A helyszínre riasztott dombovári és sásdi hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Péntek délután Szászváron a Domb utcában egy lakóház teraszának tetőszerkezete gyulladt ki, a tűz a terasz alsó részére és az épület további helyiségére is átterjedt. A bonyhádi és komlói hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat. Személyisérülés nem történt, azonban az ingatlan a tűz következtében lakhatatlanná vált. A ház 2 lakójának elhelyezéséről lakosságvédelmi intézkedés keretében az önkormányzat gondoskodott. Szombat délelőtt Szakályban a Petőfi utcában egy udvarra rakott tűz átterjedt a közeli száraz aljnövényzetre. A lángokat a lakók még a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották, azonban a területen izzó füstölő részek maradtak. A tamási önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral visszahűtötték az érintett területet. Szombat délután Szekszárdon a 6-os számú főút 142. kilométerénél egy útesre dőlő farungált meg egy menetrend szerint közlekedő autóbuszt. A baleset akkor történt, amikor egy közelben lakó személy egy veszélyesnek ítélt fa kivágásához kezdett, személyisérülés szerencsére nem történt. A szekszárdi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel és kézi erővel távolították el az úttestre dőlt fát. Több mint két évtizedet csatlakozott az elsők között a Vosztolna megyei szervezete a Demján Sándor által megálmodott Prima Primissima díjrendszerhez. Azóta a rendezvény komoly rangot vívott ki magának, évről évre olyan vállalkozók, szakemberek, alkotók és közösségek munkáját ismeri el, akik teljesítményükkel és elkötelezettségükkel gazdagítják megyénk életét. Az október 9-én Szekszárdon megrendezett gálán jelen volt a VOSZ májusban megválasztott új elnöke Gazsi Attila is. A vármegyei évvállalkozói díjat Szászi Zsolt, az Aliszka Autócentrum tulajdonosa vehette át. Prima díjat kapott dr. Tusa Csaba neurológus, osztályvezető főorvos, a Magyar Tudomány, dr. Réti László író, a Magyar Irodalom, valamint Sárközi Csaba Attila alkotó a Magyar Képző és Iparművészet kategóriában. A közönségdíjat az Őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesület, a külön díjat dr. Pulai János házi orvos és urológus szakorvos vehette át. A kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díja Kis Zoltán, a Tolna megyei Balassa János Kórház főigazgatójának és dr. Süveges Árpád Róbert igazságügyi szakértő munkáját ismerték el. A díjazottaknak mi is gratulálunk. Október 9-én pénteken egy színpadon találkoztak Tolna megye kiemelkedő teljesítménynyújtó alkotói, szakemberei és közösségformáló személyiségei. A Prima díj gálán Gazsi Attilát, a VOSZ ügyvezető elnökség elnökét kérdeztük arról, hogy milyen gondolatokkal érkezett a díjátadóra.
8: Nagyon sok díjátadón voltam az elmúlt 20 évben, és ez mindig ünnep a helyi vállalkozások és a helyi kiválóságok számára is. Tehát ilyenkor mutatkozik meg az, hogy ki lesz a következő Prima, kívül lehet adott esetben majd a jövőre, vagy két, vagy három, vagy négy év múlva Prima Primissima győztes. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a vidéki kiválóságokat is ról is megemlékezzünk, vagy a vidéki kiválóságot is kiemeljük, mivel ők a társadalom szövetteit képzik, tehát azt gondolom, hogy ha minden megyeszékhelyen és minden, nem is csak megyeszékhelyen, hanem minden megyében működik ez a díj, és a vállalkozók ezt már nagyon régóta működtetik, akkor ezek a kiválóságok, ezek beépülnek a mindennapokba, a díjat is emelik, tehát a díjfényét is emelik, másrészt meg önmaguknak is egy olyan visszaigazolás, hogy érdemes alkotni, érdemes oktatni, érdemes nemes cselekedeteket véghez vinni, mert felkapja a fejét rá a vállalkozói közösség, és kitüntetnek, és kiemelnek a többi alkotó közül. Szerintem ez egy nagyon nemes dolog, és ez ugye már nagyon régen zászlónkra tűztük, és szerintem amíg lehet, ezt csinálni fogjuk.
7: 2026-ban a Magyar Tudomány kategóriában lett prímadíjas dr. Tusa Csaba neurológus, a Tolna megyei Balassa János Kórház osztályvezető főorvosa, aki arról beszél, milyen érzés volt a díjat megkapni.
9: Elsősorban nagyon megtisztelő, hogy megkaphatom ezt a Prima díjat. A mindennapokban betegellátás során bevallom, egyáltalán nem gondolunk arra, hogy ezért díjat kapnánk. Éppen ezért nagyon fontos és nagyon jól esik egy ilyen pozitív visszajelzés, ami megerősít abban, hogy valószínűleg valamit jól csinálunk, és igyekszünk ezt így folytatni, netán jobbak lenni. Mindenképpen teljesen csapatmunkáról beszélünk, tulajdonképpen a kollégáim nélkül ez nem működhetne.
7: Séta a szűrésért, lépések az életért október 13-án, kedden 15 órától figyelemfelhívó sétára várnak mindenkit Szekszárd központjában, hogy együtt hívják fel a figyelmet az emlőrák megelőzésének és korai felismerésének fontosságára. A séta a Babits Mihály Művelődési Központtól indul, és a Vármegyeházán ér véget, ahol állapotfelmérő és információs standok várják az érdeklődőket. A szűrővizsgálat életet ment, vegyen részt rajta ön is. Az időben felismert emlőrák eredményesen gyógyítható. Október 10-én Zalaegerszegen rendezték meg az U17-es országos bajnokságot. Szepesi Hunor, 9C osztályos tanuló a két héttel ezelőtti U15-ös OB-n szerzett ezüst után, ezúttal országos bajnoki címet nyert az idősebbek között. Három taktikailag, technikailag remekül felépített mérkőzést nyert meg. Hunornak 11 év munkája van benne, heti 6-8 edzés, nyaranta 5-6 edzőtábor, évente 15-17 versenyhétvége. Gratulálunk Hunornak és a Gement Zsúdó csapatának. Rendkívül sok hiba jellemezte a Tarkászi Szekszárd vasárnapi meccsét a Csata TKK otthonában. A mérkőzés Szabó Noémi szakmai és sportigazgató értékeli.
10: Csalódást keltő vereséggel folytatódott a bajnokság Budapesten. Nagyon bízunk benne, hogy a Csata ellen sikerül majd győztesen elhagyni a parkettet. Jól is kezdtük a találkozót akárcsak Miskolcon 5-0-val. Viszont utána érthetetlen módon szinte teljesen szétestünk. Igaz, hogy a fővárosi csapat nagyon jó védekezési koncepciót talált ki a támadó játékunkra, hiszen klasszik ötös centerünk nincs a palánk alatt, ezért mindent agresszíven elvártattak, de ez sem magyarázza azt, hogy vesztesen hagytuk el a parkettet. mert azt gondolom, hogy lett volna ellenszerre picit jobban csapatként kosárlabdázunk, 21 eladott labdával és 12%-os 3 pontos dobó százalékkal azt gondolom semmiképpen nem lehet idegenben mérkőzést nyerni, és még így is a játékrész utolsó periódusában 4 ponttal tudtunk vezetni is, és majdnem megfordítottuk a találkozót, de végül ez csak egy kis kozmetikázásra volt elég. A csata érvényesítette a saját játékát és fölényét ezen a találkozón, végül 73-66-ra hozta ezt a mérkőzést. Ez én azt gondolom, hogy a bajnokság további részében nagyon fájhat nekünk, ha nem sikerül egy kicsit egyenletesebb játékot mutatni, mert azért ilyen típusú csapatból még van jó néhány a bajnokságban, és hogyha 4 közé akarunk kerülni, akkor a következő 2 hétben nagyon össze kell szedni magunkat, és fókuszáltan dolgozni, edzeni, hiszen nem könnyebb találkozó vár ránk majd október 24-én szombaton Cegléden.
7: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északias szelet többfelé élénk, keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1,8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szekszárdon kedden a hajnali 3 fokot követően napközben 16 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A hírek után újra itt vagyok, én Géci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Akár egy rövid pihenő jön most, akár folytatódik a munka, a zene jól fog jönni, úgyhogy jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig egy kis érdekességgel érkezem. Hallgatói mit tippelnek? Vajon ki lett a 2028-as Európa zöld fővárosa? Nos, ezt a címet a spanyolországi Zaragoza nyerte el. Az Európai Bizottság döntésében a város hosszú távú környezetvédelmi törekvései, fenntarthatósági céljai és a helyi közösségek bevonása is fontos szerepet kapott. Zaragoza példája azt mutatja, hogy a környezetvédelme és a lakosság életminőségének javítása egymást erősít. Célok lehetnek. A városvezetés olyan megoldásokra törekszik, amelyek hosszú távon csökkentik a környezeti terhelést és segítik az alkalmazkodást az éghajlatváltozás következményeihez. A kisebb településeknek odaítélt európai zöld levéldíjat szintén két dél-európai város kapta meg, a spanyolországi Benidorm és a portugáliai Estarézsa. Benidorm esetében a turizmus környezeti hatásainak kezelése, míg Estarézsánál az ipari múlt örökségének kezelése és a zöld átállása terén elért eredmények kaptak hangsúlyt. A pályázatokat többek között a levegő minőség, a közlekedés, a zöld területek, a hulladék és vízgazdálkodás, valamint az energiahatékonyság alapján értékelik. A fővárosi címhez 600 ezer eurós, a zöld levéldíjhoz pedig településenként 200 ezer eurós pénzjutalom is jár. Az elismerés célja, hogy a díjazott városok példáján keresztül más településeket is fenntarthatóbb, egészségesebb és élhetőbb városi környezet kialakítására ösztönöznek. Összenek. A fenntartható városi környezet kialakítása természetesen nem csak a nagy európai városok feladata, Szekszárdon és Tolna megye településein is sokat számítanak a gondozott parkok, a fás utcák, a megóvott természeti értékek és a környezettudatos mindennapi döntések, hiszen egy élhetőbb település kialakítása nem feltétlenül a nagy beruházásokkal kezdődik, sokszor az apró, közösen megtett lépések jelentik a legfontosabb változást.
2: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Andrétól lehetséges. A ma kedvencei és a te

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha valakit érdekel a népművészet, annak érdemes lehet felkeresnie a Szekszedi Vosinszky Mol Múzeum egyik jelenlegi kiállítását, a Kézzel szívvel lélekkel című tálat a Dél-Dunántúl sokszínű népművészetébe enged betekintést, ráadásul öt olyan alkotó munkáit mutatja be, akik megkapták a népművészet mestere címet. A kiállítás egyik érdekessége, hogy több különböző hagyományos mesterséget lehet egy helyen megismerni. Láthatók például a sárközi népviselethez kapcsolódó gyöngybunkák és gyöngygallírok, de megjelenik a somogyi pásztorművészet és többek között faragott facsont és szarutárgyakon keresztül. A tálaton az ormánsági faművesség hagyományai is helyet kaptak, de a kerelmiek és a textilművészeti alkotások sem hiányoznak. Itt többek között butellákat, sütő és főzőedényeket, cékancsókat, valamint hagyományos szőtteseket is láthatnak a látogatók. A kiállítás azért is érdekes Szekszárdon, mert közvetlen környezetünk a Sárköz és a Dél-Dunántúl hagyományos kultúrájának több fontos elemét is megmutatja. Aki pedig mostanában tervezi a múzeum látogatást, annak még van ide.

0: hattól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
3: Már 4950 forinttól.
4: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
7: Ennyi volt a reklám!
8: A műsort pedig most Tayo Cruz egyik nagy sikerével folytatjuk tovább. A Break Your Heart 2010-ben hatalmasat ment a rádióban, és az a fajta dal, amelynek már az első néhány üteméről tudjuk, miről van szó. Érkezik tehát Tayo Cruz és a Break Your Heart itt a Rádió Antréton.
7: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antré.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Fekete Dávid a rádiózhatnak tovább. Én kellemes délutánt, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kövesi Dáviddal, a nyitrai csoport Szekszárdi Multibrand telephelyének vezetőjével beszélgetek. Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várják ügyfeleiket több márkával, új autók értékesítésével, teljes körű szervizháttérrel és természetesen már Omoda és Jayco modellekkel is. Mennyire új szereplő Magyarországon az Omoda és a Jayco?
4: Az Omoda 2024-ben jelent meg Magyarországon, az Omoda 5-tel, majd 2025 elején érkezett a Jayco is. Fiatal márkákról beszélünk, mégis nagyon gyorsan komoly ismertséget szereztek. Ma már országos kereskedői és szervizhálózattal rendelkeznek, és a két márka együttes piaci részesedése is jól mutatja, hogy a magyar vásárlók nyitottak rájuk.
3: Milyen autókat kínálnak jelenleg?
4: Az Omoda 5-tel indultunk, majd érkezett a Jayco 7, azóta pedig folyamatosan bővül a kínálat. Ma már az Omoda 7 és a zászlóshajó Omoda 9, valamint a Jayco 5 is része a palettának. Benzines, full hybrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtások közül is lehet választani, októberben pedig érkezik a Jayco 8 is, amely a kínálat legnagyobbika.
3: Mit jelent az Omoda és a Jayco esetében az alap, az extra életérzés?
4: Azt, hogy az ügyfél már a formavilágban, technológiában és felszereltségben is kapjon valami pluszt. Az Omoda és Jayco esetében modern, látványos autókról beszélünk, sok olyan kényelmi és technológiai megoldással, amelyek korábban inkább a magasabb kategóriákra voltak jellemzőek.
3: Egy új márkánál azért fontos kérdés a garancia meg a szerviz háttér. Mit kínálnak ezen a téren?
4: Teljes szerviz és alkatrész háttér áll az autók mögött, az általános gyári garancia 7 év vagy 150 ezer kilométer, a motorra, illetve az elektromos hajtómotorra pedig a feltételek szerint akár 7 év vagy 1 millió kilométeres garancia jár.
3: Hol lehet ezekkel az autókkal személyesen is megismerkedni?
4: Szekszárdon a Pásztor utca 8 szám alatt várjuk az érdeklődőket, érdemes eljönni, megnézni és kipróbálni az autókat, mert szerintem ezek a modellek személyesen tudják igazán megmutatni, mit jelent az Omoda és Jayco által képviselt extra életérzés.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
5: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi Szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivannak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30-kor történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhez nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen, jól van.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma döntően napos idő várható, főképp a középső ország részben gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé leginkább az Észak-Dunántúlon és a Tiszántúlon élénkülhet meg. Délután 13-18 fok lesz. Holnap is több órás napsütés valószínű, a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék nem várható, a változó irányú szél mérsékelt marad. Hajnalban 0+5, napközben 13-18 fok lesz.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
6: Kívánok el délutánt, ez a Rádió Antrit, a Makker Benceivel és a tegnap slágereivel, Fekete Dávid vagyok. Szépen andalogunk a délutánban, miért ne tennénk mindezt a legjobb dalok mellett? Taylor Swift énekel, ez az Opelite.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a Makker Benceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ma október 13-a van, úgyhogy lessük meg gyorsan, hogy milyen aktualitások is tartoznak a dátumhoz. Először is sok boldogságot ma Edének és Kálmánnak, akik nevük napjukat ünnepelhetik. Aztán vessünk egy pillantást a mai nap szülötteire, mert hogy olyan híres neves emberek születtek-e napon, mint például Szabó Tibor, Jászai Maridíjas magyar színész, színház igazgató, vagy Hágen Imre magyar

0: pedig William Shatner három másik utassal együtt repült az űrbe a New Shepard hordozó rakétán, a Blue Origin nevű szuborbitális kapszulában. Bizony, ezzel 90 éves, 6 hónapos és 22 napos korában ő lett a legidősebb ember a világűrben. Ez tehát a mai nap zanzásítva, ami a múltat illeti, hiszen előttünk még elég sok minden van. Forognak a legnagyobbak, mutatom, hogy most éppen mi.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankó Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
5: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
6: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról két darab akciós 32 centis egyforma sonkás Songoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
7: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: gyorsnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infók után újra a zenére fókuszálunk, ebben pedig közreműködik a The Script és a Will.i.am Hall of Fame.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Balant itt, és nagyon pörög az idő, hiszen egy közös óránk már el is röppent. Nem lassítunk, hiszen a remek dalok mellett meglesük már az utakat is, szóval, ahogy szoktam volt mondani, jönnek a hírek, aztán pedig az utak. Maradjon velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
3: 24 szekszárdi borászat. 71 válogatott bor egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a szekszárdi tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot. Egy este, több világ.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
9: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
10: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcstalálkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Na, a hírek után már itt is vagyunk, az útinfóvalásunk is hozzá. Az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái. A 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Maradunk az M6-oson, a 171-es és a 172-es kilométerek között is hídkarbantartás zajlik. Az Ivándárda felé vezető oldalon a külső sávba terelik a járműveket. Aztán az 56-os főúton Szekszárd belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelő helyet építenek. A november közepéig tartó munka során útszűkület van érvényben. A 61-es főúton Pince helyen a 43-as kilométernél közműhiba miatt bontották fel a burkolatot. A félpályás lezárásnál jelzőtábla mutatja az áthaladási elsőbséget. És a 65-ös főúton Kéty után a 21-es kilométernél, majd Szakály után a 36-os kilométernél a burkolatot javítják mindkét szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani. Ezen túl kasszálnak a 6-oson, a 123-as és a 149-es kilométer között útszükület van, a munkagépekbe bele-bele botolhatunk. Ezen túl igazából nincs olyan komoly munkálat másút. Közelítek Szekszárdra a térképen, azt látom, hogy a Csokonaiban van valamiféle torlódás, és igazából ennyi. Nagyjából ezt lehet elmondani, tehát szabad a pálya, ettől függetlenül vezessen körültekintően óvatosan, a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Kellemes kedd délutánt, az úthelyzet után újra dalokra koncentrálunk itt az Antriton. Egy 91-ben alakult német bandával tesszük mindezt, akik 2021-ben újra felhívták magukra a figyelmet. Ők a Fools Garden.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: Rádió. Andrét.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem

0: spórolni akarunk, hanem igazából nincs más választásunk. Őszi ruha nyilvánvalóan divat tippünk, tehát hogyha délután elmegy valahova, akkor azért öltözzön fel, és figyeljen arra, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma országosan magas szintet érhet el, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, jó? Így készüljön tehát, én pedig mutatom, hogy mivel folytatjuk a délutánunkat.
1: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
4: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Második Tolna megyei lóegészségügyi konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 30 309 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
10: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel egy trinidadi származású Grammy-díjas brit énekes, hát maga Billy Ocean érkezett meg közben hozzánk. Get out of my dreams, get into my car!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Örülök nekem a kedvencei és a tegnap slágerei, ráadásul úgy, hogy újabb óránk végéhez értünk, úgyhogy szusszanok egyet és átadom a mikrofont Varinnak, aki beszámol a régió legfontosabb történéseiről, aztán pedig nyomjuk tovább.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Vikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben, hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egész napos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszobirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
9: Igényesen kialakított irodahelyisége kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
10: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: tiéd. Tarrosnak lenni jó? Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
2: Légfegyverből lőfegyver, indul a matodat, matematika verseny, éjszaka akár fagyhat is. Jó napot kívánok, Pál Valéria vagyok. 2026. október 13-án kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 6 férfit vettek őrizetbe a Tolna megyei rendőrök, lőfegyverrel visszaélés büntette miatt. Ez év tavaszán jutott a hatóságok tudomására, hogy egy paksi férfi lőfegyveré alakított légfegyverrel rendelkezik. A nyomozás során 5 társára is felfigyeltek a nyomozók. A csapat tagjai többnyire együtt jártak a lőtérre, valamint alkalmanként egy-egy rágcsáló írtásra vagy egyéb vadászatra is vállalkoztak. A napokban a rendőrök elfogtak 2 paksi férfit, valamint 2 hidasi, egy bonyhádi és egy nagymányoki társukat. Az elfogásokban a Tolna megyei nyomozók mellett paksi és bonyhádi rendőrök, valamint a terrorelhárítási központ műveleti egységei is közreműködtek. Az elfogott férfiak közül mindegyiknél találtak legalább egy lőfegyvert. Minősülő légfegyvert. A szaktanácsadó 6 fegyvert vizsgált meg. A leggyengébb is több mint 5-ször akkora energiával lőtte ki a lövedéket, mint amekkora a légfegyvereknél engedély nélkül megengedett. A legerősebb fegyver csőtorkolati energiája elérte a 131 zsult. Az ilyen teljesítményű fegyverek súlyos, akár halálos sérülést is okozhatnak. Az intézkedések során a rendőrök összesen 15 fegyvert, távcsöveket, éjjellátókat és lövedékeket, alkatrészeket, kiegészítőket foglaltak le. A férfiakat előállították, gyanúsítottik kihallgatásuk során, egy kivétellel részben beismerő vallomást tettek. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gyanúsítottak hogyan szerezték be a fegyvereket, kereskedtek-e velük, illetve felmerülhet-e állatkínzás vagy orvadászat gyanúja. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán indult eljárás keretében a nyomozók mind a 6 férfit őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatásukat. Október 9-én átadták a Bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola felújított kültéri sportpályáját. A 22x43 méteres pálya burkolata az évek során elhasználódott, ezért a korszerűsítés során új, rugalmas gumi alapú burkolatot kapott. A fejlesztés közel 500 tanuló sportolási lehetőségeit javítja. A megújult pálya, testnevelés órák, ügyességi játékok, labdás foglalkozások, osztályok közötti versenyek és iskolai bajnokságok helyszíne lehet. A cél, hogy megfelelő időjárás esetén a tanítási időn túl kapuzárásig is lehetőséget biztosítson a bátaszéki lakosoknak és a sportolni vágyó baráti társaságoknak a mozgásra. A kivitelezést a KÉSZ közúti építő és szolgáltató Kft. Végezte. A beruházás összértéke 41.226.380 forint volt, amelynek felét támogatás az Aktív Magyarország Non-Profit Kft. Adta, a másik felét saját forrás fedezte. Az önerőt a Bátaszékváros önkormányzata és a Szekszeri Tankerületi Központ közösen biztosította. A beruházás hozzájárul az iskolai sportolás feltételeinek javításához, a gyermekek egészséges életmódjának támogatásához, valamint a város sportolási lehetőségeinek bővítéséhez. A nevezések lezárultak, a feladatsorok elkészültek, már csak az izgalom maradt hátra. Hosszú előkészületek, sok-sok munka és egyeztetés után minden készen áll arra, hogy újra útjára induljon a Matoda Bátaszéki Matematika verseny. Október 14-én szerdán az ország számos iskolájában, sőt, határainkon túl is egyszerre kezdődik meg a gondolkodás, a fejtörés és az izgalmas matematikai kihívások sora. Különleges érzés belegondolni, hogy ugyanazon a napon több száz diák ül majd le a feladatlapok fölé, hogy próbára tegye tudását, kreativitását és kitartását. Október 9-én pénteken újra átadták a Tolna megyei Prima díjakat, ahol Kis Zoltán Károly, a Tolna megyei Balassa János Kórház főigazgatója kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjat kapott. Arról kérdeztük, mit jelent számára az elismerés.
3: A büszkesége, nagyon-nagyon örülök neki, nagyon megtisztelő. Azt gondolom, hogy most itt ugye bejártuk a házat, tehát hogy tudom, hogy kik kapnak még díjakat, és tök jó közöttük lenni, tehát ez tényleg egy rém büszkeséggel tölt el. Ugyanakkor tisztelők vele, hogy azért ez nem csak nekem szól, hanem mögöttem álló szervezetnek, és annak, hogy mint kórház azt gondolom, hogy a társadalmi szerepvállásunk megkerülhetetlen, és nagyon fontos. Amit mi ehhez hozzá tudunk tenni, és talán amit én hozzá tudok tenni, az, hogy ezt nyitottá tegyük, egy kicsit beláthatóvá a kórházat, megérthetővé a kórházat, és lebontjuk azokat a falakat, amik korábban voltak talán. Szóval én azt gondolom, hogy kíváncsiak rá, a kórházzal szemben mindig van egy egészséges távolságtartás, egy kis félelem, hogy mi történik ott, mi ezt próbáljuk átláthatóvá tenni. Itt ugyanolyan emberek dolgoznak, mint bárhol máshol, ugyanolyan problémákkal, nyilván ezeket is meg kell érteni, kezelni kell, de azt gondolom, hogy nem kell ezt túl misztifikálni. Akik itt dolgoznak, ők azért tanultak, hogy ezt csinálják, amit csinálnak, nekik ez a hivatásuk, és azt gondolom egyébként, hogy nagyon jól csinálják, én nagyon büszke vagyok a munkatársaimra. A lakosság pedig, én azt gondolom, hogy kíváncsi rá, várja ezt, és nyilván úgy szeretnének bejönni, hogy nem mint betegként, hanem mint akkor érdeklődőként. És ez így is van jó.
2: A 2026-os országos évvállalkozója díj Tolna megyei kitüntetettje Szászi Zsolt, az Aliszka Autócentrum Kft. Ügyvezetője, aki arról beszél, mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a vállalkozásában.
4: Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés. Két év után, hogy az évvállalkozói díjat kaptam meg, és rám gondolt a Tolna megye, mint sikeres vállalkozó. Közel 30 éve foglalkozom autókereskedelemmel és szolgáltatással. Minden év nagyon-nagyon nagy kihívás és új kihívások elé állít, és ez nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a díjat kaptam. Folyamatos megújulás és folyamatos bővülés minden szinten. Én azt gondolom, a mostani világban zajlik egy robotizáció, egy elektrifikáció, az autóiparban egy teljes technológiai váltás lesz, ami szép lassan a belső égésű autókból lesz hibrid és teljes elektromos autó, utána lesz önvezetés, és ennek meg kell felelni, és felkészülünk a vállalkozásra, folyamatos fejlesztés és a kihívásokat le kell győzni. 10 fő alatt indultunk a vállalkozással, a testvéremmel együtt kezdtem a vállalkozást, ma a mai napig társam, fontos egy vállalkozás sikerességéhez a család és egy jó társ, a testvérem személyében ezt megtaláltam, kiegészítjük egymást, ez a lelkem mindennek, hogy 100%-ban ott tud lenni abban napi 8 óra munkába, és erre kell koncentrálni, és mindig megújulás és mindig fejlődés.
2: Őszi bringázásra hívják a kerékpározás szerelmeseit Szekszárdon. A program célja, hogy a résztvevők a színes falevelek között friss őszi levegőn mozogva jó hangulatban töltsék el a hét közepét. A túra rajtja és célja a szekszári sportcsarnok, ahonnan a résztvevők szerdán 17 órakor indulnak útnak. A tervezett táv 17 km, a program várhatóan másfél órát vesz igénybe. A szervezők olyan kerékpárosokat várnak, akik magabiztosan tudják tartani a 14-15 km/órás átlagsebességet. A túra közúti forgalmat és gyalogosok által használt járdaszakaszokat is érint, ezért a szervezők elsősorban felnőttek jelentkezésére számítanak. Kiemelten kérik a résztvevőket a körültekintő közlekedésre és a KRESZ szabályainak betartására. A biztonság érdekében a működő első és hátsó kerékpárlámpa használta kötelező, a bukósisak viselése pedig erősen ajánlott. A szervezők azt is javasolják, hogy aki teheti, vigyen magával defektjavító készletet, vagy pótbelsőt az esetleges műszaki problémák gyors megoldására. A programon mindenki saját felelősségére vesz részt, kedvezőtlen, esős vagy szeles időjárás esetén a túra elmarad. Az esemény részleteiről a Szekszeri Sportközpont közösségi oldalán lehet olvasni. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon és esetleg északon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel mínusz 3 és 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Szekszárdon hajnalban 3, délután 18 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
5: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
6: Elmúlt 3 óra, Fekete Dávid vagyok, ez pedig az Antrit. Varinak köszönjük a híreket, képbe kerültünk a régióval rendesen, úgyhogy folytassuk a zenélést a legendás Tina Turnerrel.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és ma volt ugye az állásbőrzeit Szekszáron a Babicsban, de ezzel nem ért véget a sztori, mert az állásbőrzét követően október 14 és 16 között a pályaválasztás előtt álló fiatalokat és hozzátartozóikat várja a jövőt, zálog a pályaválasztási kiállítás, szintén a Babics Mihály Kulturális Központban, a rendezvényteremben. Ugyebár az első napja október 14-e az egyetemi nap lesz, amelyen felső oktatási és felnőtt képzési intézmények mutatkoznak be a végzős középiskolásoknak, a látogatók személyesen tájékozódhatnak a továbbtanulási lehetőségekről, kérdéseket tehetnek fel az intézmények képviselőinek. Október 15-én és 16-án a középiskolák és gimnáziumok kerülnek a középpontba. A rendezvény elsősorban az általános iskolás korosztály számára kínál lehetőséget arra, hogy személyesen is megismerhessék az egyes intézmények képzési kínálatát és az ott folyó szakmai munkát. Úgyhogy ha ismer valakit a családban, aki éppen valami ilyesmi fordulópont előtt áll, akkor szóljon neki, és látogassanak el a Babicsba 14 és 16-a között. Reggel 8-9 órától 14 óráig. Azt hiszem, hogy valahogy így van, ezt most nem tudom pontosan. Na de, ennyi, és akkor szóljon neki, és azért is szóljon, mert olyan remek dalokkal folytatjuk, mint a One More Night.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az M-Lam

0: 6 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Wow, a második féláron rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod. Dompepe.hu.
2: Omoda és Jayco már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jayco automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajaycofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8.
3: Ennyi volt a reklám!
4: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az infok után újra a zenére fókuszálunk, hiszen ezért vagyunk itt, és ezért van itt a Maroon 5 is. Szól a One More Night itt a 101-en.
3: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Mindjárt 4 óra lesz, tehát mindjárt vége a melónak, ami remek hír, ahogyan az is, hogy elkísérjük a hazauton is DJ Bobóval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
4: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Rácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
8: Bónus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. Még marad a jobbára napos csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a Tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a Külügyi Tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi északnyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: És a vége a melónak mára, de az Antrit továbbra is szól. Fekete Dávid vagyok, elkísérjük a hazaúton is, és együtt énekelhetjük meg a szabadságot DJ Bobóval. Szól a Freedom!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatot.

0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és mivel lejárt a meló, mindenki megindult haza, ezért tekintsünk rá még egyszer az utak helyzetére, ezért van dugó például a Bezelédiben, illetve Csatárnál szintén, ahogyan a Rákóczi utcán is egy bizonyos szakaszon eléggé feltorlódott a forgalom, és az elkerülő nyilván ott az 56-os 6-os körforgónál szintén kicsit lassabb haladásra kell készülni és számítani, ezeken túl viszont szabad a pálya. Amiről kaptunk egy bejelentést, az az, hogy kint vannak a rendőrök Pörbölyön, úgyhogy hát nyilvánvalóan tartsa be a szabályokat, nem csak ott, hanem mindenfelé. És akkor vannak még munkálataink is, ezt is gyorsan nézzük át. Az M6-os autópályán elkezdődtek a Sióhíd karbantartási munkái, a 143-as és a 144-es kilométer között a főváros felé tartó oldalt lezárták, a forgalmat a határ felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aztán az M6-oson maradva a 171-es és a 172-es kilométerek között is hídkarbantartás zajlik, az Ivándárda felé vezető oldalon a külső sávba terelik a járműveket. Aztán ugyebár van itt Szekszárdon az 56-oson a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhely építése, ez úgy nagyjából november közepéig marad, úgyhogy útszűkület van érvényben. Aztán a 61-es főúton Pincáján a 43-as kilométernél közműhiba miatt bontották fel a burkolatot, a félpályás lezárásnál jelzőtábla mutatja az áthaladási elősöbbséget, és van még egy munkánk a 65-ös főúton Kéty után, a 21-es kilométernél, majd Szakály után a 36-os kilométernél a burkolatot javítják, mindkét szakaszon félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani. Jó utat kívánunk, és hozzá ezt a dalt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gyere Morzsi! Gyere Maxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: 24 szexárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szexárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szexárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
5: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavazményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon. A Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker K.

0: 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109, telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Ez a Rádió Hans Vita, ahol a kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Egy klasszikus olasz Eurodance formáció, talán legnagyobb slágere a következő sorban. W, Please Don't Go!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: Újabb óra végéhez értünk itt az Antritton is, mindjárt 5 lesz, ami azt jelenti, hogy már csak egy óránk maradt együtt, de az is izgi lesz, nem akar lemaradni, hiszen például ezzel a dallal indulunk majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! 100 000 forinttal olcsóbban.

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Rövid utak, gyakori hidegindítás, városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordefix.hu oldalon, és használd a fordefix 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
2: Te már tudod, merre indulj tovább? Ha még keresed a választ, gyere el október 14 és 16 között Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a Tolna megyei kormányhivatal által szervezett Jövőt záloga pályaválasztási kiállításra. Október 14-én az egyetemi napon a felsőoktatási és felnőtt képző intézmények várják a továbbtanulás előtt álló végzős diákokat. Ismerd meg a lehetőségeket, kérdezz, tájékozódj, és találd meg azt az irányt, amelyik igazán neked való. Október 15-én és 16-án a középiskolák kiállításán pedig a középiskoláké és a gimnáziumoké lesz a főszerep. Nézz körül, próbáld ki, kérdezz bátran, és ismerd meg, milyen lehetőségek várnak rád az általános iskola után. Mert a jó döntéshez először jó lehetőségeket kell megismerni.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
4: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok, marad a naposabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű, úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km/h legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzokállomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MVM Démáz áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrásza készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat balatoni habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amellyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolya lentfénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak fényhatására kapcsolhatók.
5: Rádió Andrét időjárás.
6: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Rádió Antrit, FM 101.
9: Ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok. Elmúlt 5 óra jöhetne a házi munka, de az még picit várhat. Szusszaljon egyet Billy Idol-lel, ez a White Wedding.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel, így a nap végéhez közeledve nézzük végig, hogy mi is történt ma. Jöjjön egy kis hírzanza. Például olyan hírek láttak ma napvilágot, mint az, hogy letörte a fél sorompót, közel 550 ezer forintos kárt okozott a fiatal sofőr, és vádemelés született ellene. Aztán hát sértetteket keres a rendőrség, mert hogy egy postás többeket is megkárosított. A nagydörögi rendőrösre lehet bemenni, hogyha Kajdacson, Tengericen vagy Katalin pusztán, hát ez a postás mondjuk megkárosította önt, akkor tessék befáradni oda. Emellett kaptunk hírt arról is, hogy légfegyverből csináltak lőfegyvert, erről még videót is tett közzé a tech, illetve az is mai hír, vagy mostani hír, hogy Paksi ezüst született az országos bajnokságon. Mindezekről infót, bővebb infót az antrit.hu-n találhat. Jó olvasgatást! Ezek mellé pedig felkerült YouTube csatornánkra a ma reggeli beszélgetés az és felvétel megmozdulásról vagy eseményről. Azt is ajánlom figyelmébe, ahogyan a folytatást is, hiszen George Harrison már behangolt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Vigyázz! Dől a fa!
6: Hallottad? A szomszédék spórolni akartak, és maguk kezdték el kivágni az udvarukban lévő óriási fenyőfát.
5: És mi lett a vége?
6: Szerencsére nem sérült meg senki, de a házuk látta a kárát. Sokkal többbe került a ház felújítás, mint amibe a fakivágás került volna.
5: Na én ezért bízom az ilyen munkákat a Balogh Zöld Kert Kft.-re. Nem csak szakszerűen, de nagyon tisztességesen is dolgoznak. Balogh Zöld Kert Kft. Veszélyes fák kivágása, fű- és sövénynyírás, bozótirtás, kertgondozás, ágdarálás, zöld hulladék elszállítás, kismarkolóval elvégezhető földmunkák és egyéb házkörüli munkák, akár alvállalkozókkal is. Balogh Zöld Kert Kft. Kérjen ajánlatot ön is! Telefon 20 410 92 17. Az 5000 forintos felmérési díjat megbízás esetén levonjuk a munkadíjból.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez továbbra is az Antrit, na meg a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Nem sok időnk van hátra, de azt is tartalmasan töltjük, hisz már a küszöbön áll. George Harrison, Got My Mind Set on You.

0: és közösségünk végéhez értünk. Remek dalokat hallottunk, sokszínű délután volt ez is. Köszönöm, hogy itt volt. További rádiózást, meg jó pihenést is. Holnap reggel jön majd Levi, aztán meg hozzá csatlakozik Vali is. Én meg olyan 13 környékén. Addig is minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Wow, a második féláron! Rendelj a dompepe.hu-ról 2 darab akciós 32 centis egyforma sonkás, Sangoku vagy sonkás kukoricás pizzát, és a másodikat féláron kapod! Dompepe.hu!
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek a márka kereskedésünkben.
10: Pólus Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 512-234. Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Ámos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt tovább adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivánnak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30-kor történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhöz nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen jól van.
2: Rádió Andrét időjárás.
12: Thank you.
11: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi-északnyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Omoda és Jéko már Szekszárdon is. Új autószalonnal debütált a nyitrai csoport. Megérkeztek az Omoda és Jéko automárkák Szekszárdra. Kanyarodj rá az izgalmas ajánlatokra, vagy foglalj tesztvezetést és látogass el a szalomba. Részletek az omodajekofx.hu oldalon, vagy Szekszárdon az FX autóházban. Cím Pásztor utca 8. Otthon. Otthon. A hely, ahol elengedhetjük magunkat. Vigyen kényelmet és harmóniát a mindennapjaiba a Gardénia függönyüzlettel. Élvezze a pihentető alvást a Naturtex paplanjaival, párnáival és ágyneműivel. Teremtsen teljes összhangot egyedi méretre vart függönyökkel, díszpárnákkal és terítőkkel. Velünk a tervezéstől a kivitelezésig minden egyszerű. Kül- és beltéri textíliák, árnyékolók, garnisok, akár egyedi méretben is. Gardénia függönyüzlet, Szekszárdon a Rákóczi 15-ben.
3: Második Tolna megyei lóegészségügyi konferencia november 21-én szombaton a Termál Hotel Tengerizben, ahol elismert hazai szakemberek, izgalmas előadások és értékes kapcsolatépítési lehetőségek várják. A részvételi díj 18 000 forint, amely svédasztalos ebédet is tartalmaz. A részvétel regisztrációhoz kötött. További információ dr. Debreceni Brigitától a 33 09 21 42-es telefonszámon, vagy a paciműhely@gmail.com e-mail címen. November 21-én találkozzunk Tengelicen.
0: Ennyi volt a reklám. Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Rövid utak. Gyakori hidegindítás. Városi használat. Autód motorja ilyenkor nagyobb igénybevételnek lehet kitéve. Ne csak a következő kötelező szervizre gondolj. A motorőr köztes olajcserével a kötelező karbantartások között is gondoskodhatsz autód motorjáról. Foglalj időpontot online a fordfx.hu oldalon, és használd a fordfx 10 kuponkódot 10.000 forint kedvezményért. Motorőr. Plusz gondoskodás a kötelező szervizek között. Keresd a pécsi és szekszárdi FX autóház szervizét.
3: Biztos és jól jövedelmező munkát keresel? Gyere a Hankook Krácalmási gyárába gépkezelőnek! Kiemelt műszakpótlék, juttatások, kafetéria, bónusz, ingyenes buszjáratok. Jelentkezz! 0625 556 017.
4: Bikalon új élményvilág született. A 3000 négyzetméteres játszóbirodalom garantált szórakozást nyújt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol óriás csúszdák, kalandpályák, trambulinpark, ninja pálya, pixel és árkád játékok, izgalmas kihívások és rekordok várják az egész családot egész évben. Hűtött-fűtött, fedett térben. És ez még nem minden. A Puchner kastély szálló és az élménybirtok különleges szálláshelyekkel, wellnesszel és egésznapos programokkal teszi teljessé a kikapcsolódást. Pihenés, kaland és játék egy helyen. Irány Bikal! További részletekért keresd a puchner.hu, az élménybirtok.hu és játszóbirodalom.hu oldalakat. Nyitás október 23-án.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait.
6: Autolargo Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefonszám 74-es körzet 511-011 és Baja, Mártonszállási út 109. Telefonszám 79-es körzet 523-300.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Eljárást indítottak a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. Marad a naposabb, csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Eljárást indított a gazdasági versenyhivatal a budapesti déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdekvédelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a miniszterelnök azt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészséghídja Összefogás az Egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher, mondta az Államadósságkezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfóliónak kifejtette, Magyarország az év végéig több mint 3000 milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022. februárjában megtámadta Ukrajnát. Csúcs találkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben, jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll. 115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20-30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik.
1: Rádió Andrit időjárás.
7: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: 24 szekszárdi borászat, 71 válogatott bor, egy este, ami jóval több egy hagyományos borkóstolónál. Október 17-én jön a spot. Egy este, több világ a Szekszárdi Tudásközpontban. Borok, zene, gasztronómia és különleges élmények várnak. És most a szekszárdiak kedvezményes jegyekkel vehetnek részt a spoton. A részletekért nézzétek meg a Rádió Antrit Facebook oldalát. Spot, egy este, több világ.
0: Ennyi volt a reklám.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Radio 1 FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Keresed a legjobb ajánlatokat és egy igazán jó hangulatú programot? Akkor október 16-át mindenképpen jegyezd fel! Pénteken egy egész napos nyílt nap és garázsvásár az Emlambériánál, Szekszárdon. Csak ezen a napon 10% kedvezménnyel várunk az emeleti barkácsbolt teljes kínálatával. És ez még nem minden, mert zene, szakmai bemutatók, garázsvásár és tombola gondoskodik a jó hangulatról. Október 16-án, pénteken, reggel 8-tól délután 4-ig az Emlambériában. Szekszárd, Epreskert utca 2. Várunk téged is!
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt Szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem?
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Rövid távon még nőni fog az államadósság és a költségvetési hiány is. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Gármán Márton vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése, később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre 5,8%-os deficitet valószínűsít. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, amelyre évek óta nem hívták meg a magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Hétfő óta rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből 7 óra 15 és 19 óra 15 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik. Vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály mától lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temunárult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED-fényének sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, amelynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
1: Rádió Antrit időjárás.
8: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel mínusz 3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi északnyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei

meghallgatna Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Antrit.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra. Még marad a jobbára napos csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik a kiszabható bírságot. Úgy fogalmazott, elég volt a következmények nélküli szennyezésből. Az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják közcélokra, a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy 2027. januárjától bevezetik a vagyonadót. Az adó kulcsa a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1%, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5% lesz önbevallásos alapon. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön a közös valuta átvételére, a Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint. Varga Mihály az infláció tartósan alacsony szinten tartását, a költségvetési egyensúly helyreállítását, a termelékenység növelését és a versenyképesség javítását egyaránt nélkülözhetetlennek nevezte. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit azt írta, a minisztériumban megalakult SNI munkacsoport szakemberei többek között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások a gyerekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása, és miként csökkenthetők a gyógypedagógusok adminisztrációs terhei. Országos orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Várhatóan jövő nyár végére készül el az új adatbázis, amiből pontosan kiderül, összesen hány aktív orvos működik az országban, és hol és milyen szakvizsgával dolgoznak. Az elnök szerint jelenleg az adatokat tucatnyi különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék most egységesíteni. New Yorkba, Brüsszelbe, Prágába és Jeruzsálembe 4 külföldi magyar kulturális intézet élére keresnek nyílt pályázaton új vezetőket, közölte Velkei György László, a külügyi tárca parlamenti államtitkára. A pályázat benyújtásának határideje november 5-e, a munkakör betölthetőségének időpontja tervezetten 2027. május 1-e. A kiírás részletei a kormány.hu oldalon olvashatók.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: legszárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az igazságosság és a fejlődés költségvetése lesz a 2027-es a kormányfő szerint. Egyszerűsödtek az emelt sebességű buszokra vonatkozó szabályok, marad a naposabb idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy a 2027-es büdzsé az igazságosság és a fejlődés költségvetése legyen. Azon dolgoznak, hogy mindenkinek legyen esélye a boldogulásra, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Olyan költségvetésen dolgoznak, amely nem feledkezik meg az egészségügyi szakdolgozókról, a szociális gyermekvédelmi területen helytállókról, a rendvédelemről, az oktatást segítő munkatársakról és a közgyűjteményekben dolgozókról. Segítséget nyújtanak az elszegényedő nyugdíjasoknak, a nehéz helyzetben lévő családoknak, a kisvállalkozóknak és a fiataloknak is. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében olvasható, hogy az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km/h legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amint a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Az európai túzokállomány hosszú távú megőrzése, élőhelyeinek javítása, valamint a faj fennmaradását veszélyeztető tényezők csökkentése a célja annak a nemzetközi projektnek, amihez az MVMD-MÁZ áramhálózati Kft. Is csatlakozott. A vállalat egyebek mellett a légvezetékek földkábellel történő kiváltására, illetve a meglévő légvezetékek jól látható madárvédelmi eszközökkel való jelölésére vállalkozott. Az áfonyás málnás ízesítésű fehér csokis bevonatú Kék Balaton lett a Balaton sütéje, amelyet a hévízi Ensana Termál Hotel cukrászat készített. Mindenmentes kategóriában a szintén hévízi Mozart cukrászat Balatoni Habfantázia nevű édessége végzett az élen, míg a juniorok között a siófoki Krúdi Gyula Technikum és Gimnázium diákai bizonyultak a legjobbnak. A fő kategóriában 15, a Balaton mindenmentes sütéje kategóriában 5, a juniorok között 7 alkotás versenyzett. Olyan tetováló festéket hoztak létre, amellyel eltüntethető tetoválásokat lehet készíteni. A festékben található színanyagokat különböző hullámhosszú fénnyel tudják ki- és bekapcsolni. A különleges festékanyagot egyelőre 3 színben sikerült megalkotni, kék, magenta és sárga változat létezik. A benne található pigmenteket ultraibolyalent fénnyel lehet aktiválni. Ez a fény mindössze 2-3 másodperc alatt láthatóvá teszi a színeket, amelyek egyébként teljesen láthatatlanok. A kutatók kísérletei alapján a tetoválások 1,5-2 éven keresztül maradtak fényhatására kapcsolhatók.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet, a Dunántúlon és északon kisebb eső kialakulhat. A légmozgás mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan gyakran erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként élénkülhet meg az északi északnyugati szél, 14 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Rádió Andrét, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a költségvetési hiány. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Marad a csendes őszi idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kiadások visszafogásával ellensúlyozható a kormány új intézkedéseinek költségvetési hatása, így az idei hiány cél a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András bejegyzésében felidézte, hogy az előző kormány 3,7%-os hiánnyal számolt. A kormányváltáskor elvégzett költségvetési átvilágítás azonban intézkedések nélkül 8,3%-os hiányt jelzett. Kármán András közölte, hogy az uniós források felszabadításával, az állami kiadások felülvizsgálatával és más intézkedésekkel ezt 7,5%-ra mérsékelték. A miniszter szerint az új kormányzati intézkedések többletköltsége ellenére is tartható ez a szint. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, jelentette ki a szervezet elnöke a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Szakálligazításra érkeztek a NAV revizorai, és több súlyos szabálytalanságot is feltártak a baranyai barbershopokban. Volt, aki nem adott nyugtát, más adószám nélkül működött, egy vállalkozónak pedig már egy évet törölték az adószámát. A nyugtaadási kötelezettség elmulasztása akár 2 millió forint mulasztási bírsággal és üzletbezárással is járhat, de az adószám nélkül végzett tevékenység is súlyos szankciót vonhat maga után. Mindhárom NAV revízión megbukó baranyai barber a mulasztási bírságon túl a bevétel eltitkolás miatt további adóvizsgálatra számíthat. 8000 nevezés közül került be a 10 legjobb rövidfilm közé a nagy sikerű Tavaszi szél című film rendezőinek, Topolánszki Tamás Ivannak rövidfilmje a Never Give Up a Los Angeles-i Holly Shorts filmfesztiválon. Ezzel a film Oscar kvalifikációt szerzett, azaz versenyezhet a 99. Oscar díját adón legjobb élőszereplős rövidfilm kategóriában. A produkciót a 2015-ös budapesti menekültválság és egy elfeledett amerikai motivációs beszéd ihlette. Jelentős áramkimaradást okozott egy hód Bosznia-Hercegovina északi részén. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A szokatlan meghibásodás vasárnap este 9:30-kor történt, és a szolgáltató még aznap megkezdte a helyreállítást. A munkálatokat azonban nehezíti, hogy a sérült kábelek az autópálya alatt húzódnak, ezért a cseréjükhez nehéz építőipari gépeket is be kell vetni. Míg a munkások dolgoznak, a hód köszöni szépen, jól van.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán általában több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de a Dunántúlon erősebben felhős lesz az ég. Csapadék általában nem várható, de a Dunántúl északnyugati részein néhol gyenge eső esetleg lehet. A változó irányú szél mérsékelt marad, a minimum jobbára 0 és plusz 5 fok között alakul, a fagyzugokban gyenge fagy is előfordulhat. A csúcsérték 13 és 18 fok között várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.